ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a diszkós itt minden nap, este 8 órától. Élőben zenél nálunk ma is jönnek, ahogy a hét minden napján, és természetesen óriási kedvenceket is készítenek. A Just Another Day mindjárt érkezik tőlük, előtte viszont Ray Daltont hozom a Do It Again-nel. Ez a rádió egy kellemes éjszakát.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, hétfőtől pedig jön Balázsék új játéka. Nem akarok már máshol lenni, csak a te karjaidban. A nagy őrült cipős kvíz. Szerintem óriási lesz. Ez meg Lai újdonság a David Puentezzel, a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ha a 10 legmenőbb előadót kell most felsorolnunk, akkor Martin Garrix és Ed Sheeran tudja, hogy köztük lenne. És ez azért érdekes, mert hogy ők most közösen csináltak egy dalt. Egyébként hozzáteszem újra, mert már nem az első. De óriási lett a Repeat It, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: Az ő Shakira, a nagy klasszikusok közül Aaron csupát is hozom, de Bibi Rexával is készülök. A kérdésben pedig a nyár egyik legnagyobb kedvence Alex Kendji és a Bambolé. Pár perc és a hírek után ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet. Elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is a legnagyobb kedvencek szólnak változatosan. Köszük most az az előadó, aki fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon májusban, egyszerre tűnik közelének és távolinak, de hát ilyen ez itt szeptemberben. Ő Accent, Szerával, Misha Millerrel a Don't Leave-el indítok, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, two steps to the rainbow.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto, aki zenélt már olimpia megnyitón, és Shakira, aki zenélt már VB megnyitón, meg Final Show-n is, többször is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az ország legjobb DJ, pedig nálunk zenélnek a World is My Radio Show-ban, meg a diszkósítben, meg a live mixben. Na hát, itt is lehet találkozni DJ Metzger Vickivel, a live mixben is többször megfordul. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal az igazi mai slágert hozza, ez az Éden itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-de

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, köztük lesz a Swiss Disco újdonsága, de hozok egy nagy kedvencet David Guettától és Seattle a Titaniumot a következő órában, elsőként pedig Taylor Swift-től az Open Light-ot indítom majd. Alig pár perc is, jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre káros anyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újra hasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

Csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, hétfőtől jön Balázsék őrült cipős kvíze. Elképesztő nyereményekért akár 100 000 forintot is lehet nyerni majd naponta. Balázséknál. Na, addig viszont én pörgetem az igazi mai slágereket. Ebben az órában is hozom a legjobbakat. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight-ot indítom.

0: Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, pedig Minelli volt, aki nagyon-nagyon sok előadónak készít dalokat, nem csak saját magának írja ezeket, többek között Tinának is. Na, most viszont Kuki, aki ugyancsak nagyon sok dalt készít, ez például Garnerrel közösen a Fire-t indítom. Délután 5 órától pedig természetesen ma is érkezik hozzánk, csak itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ezért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A Fogyarázsban például egy rádió, egy DJ, Regál Lili, az év DJ Eddie, többszöri nyertes és a Hear Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkezdődött a madarak vonulása. Szarvasbőgés túra lesz vasárnap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkezdődött a madarak vonulása Sopron térségében, a gólyák többsége már elhagyta a Kárpát-medencét, azonban több faj majd csak a későbbi hónapokban indul útnak. Azt, hogy mikor kezdenek vonulni a madarak, többnyire a táplálék elérhetősége határozza meg, mondta rádiónknak Pellinger Attila, a Fertülhanság Nemzeti Park munkatársa.
2: Magyarországon mintegy 400 madárfaj fordul elő, ezeknek a többsége vonuló, vagy legalábbis fakultatív vonuló. Fakultatív vonuló azt jelenti, hogy vagy elvonul, vagy nem, mint például a fekete rigó is ilyen. Vadpopulációi élnek erdőkben, de beköltöztek az ember lakta településekre, és ezek a populációk elvesztették a vonulási ösztönöket, vagy legalábbis erősen lecsökkent, áttelelnek. A vonuló madarak nagy része azonban egy fajra jellemző vonulási mintázatot mutat, gondolunk itt a fecskékre, gólyákra, azonban ez sem megváltoztathatatlan, hogyha változtak a körülmények, akkor a szelekció előnyben részesíthet más vonulási módokat.
1: Ma 14.30-tól Úri Vadászat Eszterházen címmel tartanak tematikus tárlatvezetést a Fertődi Eszterházi kastélyban. Az érdeklődők megismerhetik a pompás vadászatok helyszíneit és szertartásait, valamint azt is, milyen szerepet játszottak az események Eszterházi Fényes Miklós udvarában. Vasárnap 15 órától pedig Kertek, Parkok, Titkok címmel indul parktúra a kastély parkjában. Szó esik a kertek tervezésének alakulásáról, a kialakítás finom változásairól, valamint a zöld felületekhez kapcsolódó izgalmas történetekről is. Szarvasbőgés túra lesz vasárnap 17 órától a Fertőtájon. A találkozási pont a hegykői Szent Mihály templommal szembeni parkoló. Innen a túrázók közösen indulnak el a vasfüggöny emlékhelyig. A túra elején egy ismertető keretében a résztvevők megtanulhatják mindazt, amit a Magyarországon honos gímszarvasokról tudni illik, ezután felmennek egy magas megfigyelőre, ahonnan eléjük tárul a Fertőtáj látványa, és hallható lesz a közelben nászukat töltő gímszarvasbikák bőgése. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben. A megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet, elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 12-e van a Máriák a névnaposok, sok boldogságot nekik, én pedig na náhogy hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan, nem sokára Joel Corey emenik és a Head and Heart, ő viszont Ray Dalton a Blood Running-nal, szép reggelt!

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát szépen lassan azért megérkezett az ősz, eső is esett egész sok, a minden igaz, akkor talán hétvégén nagy rész nem fog esni, és ilyen 20-21-22 fokos napi csúcsok is összejönnek, az jó. Siri, Mary Jo, Steel Into You, a hírek után ezt indítom. Aki pedig üzenne a számú 0620-311-111.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre károsanyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft három finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újrahasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. A Listar Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy német énekesnő, akivel megfordult a világ az elmúlt egy évben, soha annyit nem koncertezett, mint idén, Loi! Az újdonsága David Puente ezzel a Golden Summer, amit már is indítok itt a rádióban.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok, a kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Készül az új évadra a színház. Emlékdiploma átadó ünnepséget tartottak az egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Készül az új évadra a Soproni Petőfi Színház társulata. A színészek a Hegedűs a háztetőn című darabot próbálják. Az előadásban a fiatalok és az idősek közötti generációs szakadék kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Csáki Benedek rendező.
2: Szerettem volna megtartani az alapszituációt, az alapszöveget, azonban a díszletet meg a jelmeztervezővel áthelyeztük egy kicsit ilyen disztópikusabb valóságba, tehát hogy nem tudjuk eldönteni egyértelműen, most 1906-ban vagyunk, vagy esetleg 1939-ben, vagy esetleg 2026-ban. Ez ilyen szempontból biztosan elindít a nézőkben majd egy másfajta asszociációs gondolatot, hogy most lehet, hogy ez aktuális. Nem véletlenül veszik elő ma ezt az előadást, ezt a Hegedűs a háztetőn, az országban 4 helyen játsszák. Azért, mert rendkívül aktuális, és a fiatalok és az idősebbek közötti generációs szakadékot próbálom még kiélesíteni.
1: A premiért szeptember végén tartják a Soproni Petőfi Színházban. Emlékdiploma átadó ünnepséget tartottak a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán. Idén 128 egykori hallgató vehette át jubileumi oklevelét, köztük olyan pedagógusok is, akik 50-60, illetve 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Simon István Ágostont, a kar megbízott dékányát kérdeztük.
3: Az első és legfontosabb, hogy megünnepeljük az arany gyémánt diplomások, emlékdiplomásainkat. Ez egy nagyon szép ünnep szeptemberben, készülünk is rá, akár az óvodásokkal, vagy mi is, ez egy ünnep a számunkra, megünnepelni azokat, akik elődök voltak, és példát mutattak nekünk, utat mutattak arra, hogy hogyan kell a pedagógus pályán viselkednünk és dolgoznunk.
1: Már megvásárolhatók a szezonbérletek a Sopron KC hazai mérkőzéseire. A klub tájékoztatása szerint a bérletek az X-Computer Juharfa utcai üzletében vásárolhatók meg, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között. A klub szeptember 17-ig tartja fenn a bérletes helyeket azon szurkolóik számára, akik már az előző idényre is váltottak bérletet. A bajnokság első hazai mérkőzésére szeptember 25-én kerül sor a Deac ellen. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben. A megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, hát ennyire lesz esős, azt majd meglátjuk, kirúgja magát, talán már annyira nem, mint a tegnapi nap. Itt viszont már is Taylor Swift jön, aki ugye bekerült a 30 aktuálisan élő legnagyobb amerikai dalszerző listára, ami azért azt gondolom egy nagy dolog. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadi új játéka indul, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Szóval megéri játszani, addig meg, na nehogy élvezzük csak simán az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén sokáig kitolódhat a kerékpáros szezon. Ezen a hétvégén rendezik meg a Krasznai kupát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén akár november elejéig is kitolódhat a kerékpáros szezon Sopron térségében, mondják a szakemberek. A hosszabb őszi túrákhoz azonban elengedhetetlen a bicajok alapos felkészítése. A változékony időjárás és a korai sötétedés új kihívások elé állítják a bringásokat, mondta el rádiónknak Németh Frigyes, a soproni Fricikli kerékpárbolt tulajdonosa.
2: Egy őszi túránál hamar előfordul, hogy rossz időjárási körülmények közé kerülünk, tehát biztonságosan működő fékek, mindenképp olyan gumiabroncsok, aminek a mintázata még megfelelő mértékű, ne legyen nagyon kopott az abroncs, erre is érdemes gondolni. A világítás, amit nagyon-nagyon sokszor probléma, hogy egyre csökken ugye a világos órák száma, nagyon korán sötétedik. Az őszi időszakban mindenképp javasoltabb még inkább olyan ruházatot hordani, ami jól felhívja magára a figyelmet, egy fényvisszamerő mellényt felvenni, sisakról pedig nem megfeledkezni sose.
1: A Soproni Füzetek szerkesztősége a 2026-os kötetbe is várja a városhoz kötődő alkotók munkáit. A szerkesztőség arra törekszik, hogy az idei kiadvány is olyan kordokumentum legyen, amelyre méltán lehetnek büszkék, mondta el rádiónknak T. Horváth József főszerkesztő.
3: Szeretnénk teret adni azoknak az embereknek, akik írnak, akik a gondolataikat, érzéseiket megfogalmazzák vagy versben, vagy novellában. Természetesen várjuk azokat is, akik alkotók és festőművészek, és fotóművészek, hogy küldjék ők is be a képeiket, amelyeket megjelentetni szeretnének, és jó minőségűnek, értékesnek tartanak. A határidőnk az 2026. szeptember 30-a, tehát a hónap utolsó napja, és ezeket általában e-mailben juttatják el, és ez a soproni.füzetek@gmail.com.
1: A kéziratok, valamint a képző és fotóművészeti illusztrációk beküldésének határideje szeptember 30. Ezen a hétvégén rendezik meg a Krasznai kupát, a férfi kosárlabda torna mérkőzéseit a Novomatic arénában tartják. A házigazda Sopron KC mellett a Kecskemét, a Nyitra és a Brno lép pályára szombaton és vasárnap. A soproni együttes ma 18 órától a Kecskemét ellen kezdi a tornát. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben, a megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki azt gondolta, lassítunk, dehogy is. Továbbra is nagy lendület, nagy kedvencek, és jó kis ébresztő dalok, így fél hét után is a rádió egyen, a Penny Kettő Disco és a High Hopes jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem túlzás azt mondani, hogy mindenki kulcskereső lázban ég, hiszen elindult újra a konténerjátékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat is. Egy nagyon fontos dolgot mondok most ezzel kapcsolatban. Hétfőn Atist extra kulcsokkal meg lehet találni majd a Corvin Plázánál. 10 óra után. Jó, szóval aki néhány extra kulcsot begyűjtene, annak szerintem ez egy elég jó tipp. Ez meg egy igazi mai sláger, most Kámráttól a Hug Yourself, amit indítok.

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát igen, egyre inkább azért szeptemberi feelingben töltjük az időt, de legalább nagy hőség nem lesz. A következő órában pedig jó kis változatosság, amire lehet készülni. Hozom például Regán Lili újdonságát, de itt lesz Bibi Rexa, itt lesz egy nagy klasszikussal, Dua Lipa Physical-lel, a kezdésen pedig Sam Feld és Rosalind párosa. Nagy kedvenc, a Hard Like Mine. Mindjárt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
4: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
3: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
4: Jobb, ha felkészül.
5: Nagyon féltelek.
4: Ne lassíts!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
4: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
3: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsa házhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21.
9: Feldőgnek a motorok Fertőszent Miklóson. Most vasárnap egésznapos autós motoros gyorsulási verseny, tuning találkozó és kiállítás a Fertőszent Miklósi repülőtéren. Lóerők, látványos gépek, sebesség és adrenalin egész nap. És most ingyen belépőt is nyerhetsz. Keresd a nyereményjátékot Facebook oldalunkon. Gyorsulási verseny és tuning találkozó. Fertőszent Miklós repülőtér. Ne maradj le!
10: Az őrség ősszel a legszebb. Ezer színben pompázik. De szeptember 18-a és 20-a között gasztrokulturális élményekkel és tökös programokkal is csalogat Őri Szentpéteren, Magyarszombatfán, Nagyrákoson és Szalafőn. 22. Őrségi Tök Fesztivál, a családok fesztiválja.
11: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, coralsopron.hu.
12: Szeretnél táncolni, mozogni, feltöltődni? A Soproni Szinergia stúdióban az egész család megtalálja a kedvenc óráját. Gyermek és felnőtt táncoktatás, szalsza, bachata, dance cardio és további edzések várnak a Baros út 24/A-ban. Ha nincs párod, az sem baj. A női latin órákon táncpartnerre sincs szükség. További információkért keresd a Szinergia stúdió Facebook oldalát. Szinergia stúdió.
13: A téli fűtési szezonban az igazi biztonság nem a szerencsém múlik. Ne érje be az olcsó, fűtőszállal felturbózott kínai klímákkal. A japán Daikin Perfera kifejezetten a legkeményebb téli fagyokra született. Utólagos trükkök nélkül akár mínusz 25 fokban is garantálja az otthon melegét. Most több mint 50% kedvezménnyel. Prémium japán minőség a készlet erejéig. Tekintse meg a készüléket a Chili Klímánál Sopronban, a Lófuttató úton vagy a chiliklima.hu-n. Költözne? Hova? Lignova!
14: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
13: Shake it Sopron! Téged is vár a Central Palace nyitóbulia most szombaton. Érkeznek a kedvenc hazai és külföldi R&B, hip-hop, latin és funky zenéink az elmúlt 30 évből, amihez csatlakoznak napjaink kedvencei is. Sékit Sopron, most szombaton. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Elkezdődött a madarak vonulása. Szarvasbőgés túra lesz vasárnap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkezdődött a madarak vonulása Sopron térségében, a gólyák többsége már elhagyta a Kárpát-medencét, azonban több faj majd csak a későbbi hónapokban indul útnak. Azt, hogy mikor kezdenek vonulni a madarak, többnyire a táplálék elérhetősége határozza meg, mondta rádiónknak Pellinger Attila, a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársa.
15: Magyarországon mintegy 400 madárfaj fordul elő, ezeknek a többsége vonuló, vagy legalábbis fakultatív vonuló. Fakultatív vonuló azt jelenti, hogy vagy elvonul, vagy nem, mint például a fekete rigó is ilyen. Vadpopulációi élnek erdőkben, de beköltöztek az ember lakta településekre, és ezek a populációk elvesztették a vonulási ösztönöket, vagy legalábbis erősen lecsökkent, átterelnek. A vonuló madarak nagy része azonban egy fajra jellemző vonulási mintázatot mutat, gondolunk itt a fecskékre, gólyákra, azonban ez sem megváltoztathatatlan, hogyha változtak a körülmények, akkor a szelekció előnyben részesíthet más vonulási módokat.
5: Ma 14.30-tól Úri Vadászat Eszterházán címmel tartanak tematikus tárlatvezetést a Fertődi Eszterházi kastélyban. Az érdeklődők megismerhetik a pompás vadászatok helyszíneit és szertartásait, valamint azt is, milyen szerepet játszottak az események Eszterházi Fényes Miklós udvarában. Vasárnap 15 órától pedig Kertek, Parkok, Titkok címmel indul parktúra a Kastély Parkjában. Szó esik a kertek tervezésének alakulásáról, a kialakítás finom változásairól, valamint a zöld felületekhez kapcsolódó izgalmas történetekről is. Szarvasbőgés túra lesz vasárnap 17 órától a Fertőtájon. A találkozási pont a hegykői Szent Mihály templommal szembeni parkoló. Innen a túrázók közösen indulnak el a vasfüggöny emlékhelyig. A túra elején egy ismertető keretében a résztvevők megtanulhatják mindazt, amit a Magyarországon honos gímszarvasokról tudni illik. Ezután felmennek egy magas megfigyelőre, ahonnan eléjük tárul a Fertőtáj látványa, és hallható lesz a közelben nászukat töltő gímszarvasbikák bőgése. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben, a megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most például az énekesnő,

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köszi pedig a Rádió 1 DJ-je, háromszoros év DJ-je díj nyertes, Regál Lili érkezik, aki ezen a nyáron extrán sokat dolgozott. Volt olyan hónap, amikor 26-nál is több fellépése volt egy hónap alatt. Azért az egy nagy kör. De hát, akire igény van, annak mennie kell. Az igazi mai slágerek között pedig mutatom tőle a legújabbat, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Készül az új évadra a színház. Emlékdiploma átadó ünnepséget tartottak az egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Készül az új évadra a Soproni Petőfi Színház társulata. A színészek a Hegedűs a háztetőn című darabot próbálják. Az előadásban a fiatalok és az idősek közötti generációs szakadék kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Csáki Benedek rendező.
2: Szerettem volna megtartani az alapszituációt, az alapszöveget, azonban a díszletet meg a jelmeztervezővel áthelyeztük egy kicsit ilyen disztópikusabb valóságba, tehát hogy nem tudjuk eldönteni egyértelműen, most 1906-ban vagyunk, vagy esetleg 1939-ben, vagy esetleg 2026-ban. Ez ilyen szempontból biztosan elindít a nézőben majd egy másfajta asszociációs gondolatot, hogy most lehet, hogy ez aktuális. Nem véletlenül veszik elő ma ezt az előadást, ezt a Hegedűs a háztetőt, az országban 4 helyen játsszák. Azért, mert rendkívül aktuális, és a fiatalok és az idősebbek közötti generációs szakadékot próbálom még kiélesíteni.
1: A premiért szeptember végén tartják a Soproni Petőfi Színházban. Emlékdiploma átadó ünnepséget tartottak a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán. Idén 128 egykori hallgató vehette át jubileumi oklevelét, köztük olyan pedagógusok is, akik 50-60, illetve 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Simon István Ágoston takar megbízott dékánját kérdeztük.
3: Az első és legfontosabb, hogy megünnepeljük az arany diplomások, emlékdiplomásainkat. Ez egy nagyon szép ünnep szeptemberben, készülünk is rá, akár az óvodásokkal, vagy mi is, ez egy ünnep a számunkra, megünnepelni azokat, akik elődök voltak, és példát mutattak nekünk, utat mutattak arra, hogy hogyan kell a pedagógus pályán viselkednünk és dolgoznunk.
1: Már megvásárolhatók a szezonbérletek a Sopron KC hazai mérkőzéseire. A klub tájékoztatása szerint a bérletek az X-Computer Juharfa utcai üzletében vásárolhatók meg, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között. A klub szeptember 17-ig tartja fenn a bérletes helyeket azon szurkolóik számára, akik már az előző idényre is váltottak bérletet. A bajnokság első hazai mérkőzésére szeptember 25-én kerül sor a Deac ellen. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben, a megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. És ne feledjük, a konténer játékunk pörög tovább, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és aki szeretne magának extra kulcsot meg, hát akár Attissal találkozni annak, a tuti tipp jövő hétfő Corvin Plaza, ott lesz a stábunk, ott lesz Attis, és lesz nála egy csomó extra kulcs, amit be lehet zsebelni, jó? Halk tipp, amit megsúgta mellé pedig, indítom az igazi mai sláger, J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, ami érkezik. Don't know.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 8 óra előtt járunk, aki most ébredt, azoknak szép reggelt, olyan tekintetben szuper időben kapcsolódnak be, hogy mindjárt jönnek is Balázsék, a Balázsék Weekendet, 10 órától pedig ma is pörög majd a rádió egy top 50, az elmúlt 1-7-50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, de egyébként is megállás nélkül hozzuk az igazi mai slágereket. Most például Lost Frequencies és a Basti, a Head Down, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást itt a Rádió 1-en. I was burning every candle, every hour of the night. Kept on searching high, low, here in the dark. I was hoping.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: 5000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, a Gyagos Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó Együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
9: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
10: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
11: Shake It Sopron, téged is vár a Central Palace nyitóbulija most szombaton. Érkeznek a kedvenc hazai és külföldi R&B, hip-hop, latin és funky zenéink az elmúlt 30 évből, amihez csatlakoznak napjaink kedvencei is. Shake It Sopron, most szombaton. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
12: Edzel. De tudod is, hogy mennyit fejlődtél? A mérleg csak a kilókat mutatja. A Kátlerben ennél többet kapsz. Testösszetételméréssel nyomon követheted a testzsír százalékot, az izomtömeget és tested változását hónapról hónapra. És ami igazán jó, aktív Kátler bérlettel a mérés díjmentes. Ne csak edz, lásd is az eredményt. Kátler Gym Sopron, több mint egy edzőterem. Keresd minket Facebookon és Instagramon.
13: All in a Cherry Sopronnál. Cherry Tiggo 4 full hybrid már 8.590.000 forinttól. Cherry Tiggo 7-es full hybrid pedig 9.990.000 forinttól. Két full hybrid SUV mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40.
14: Ha a probléma a dugulás,
15: a kék-fehér autó a megoldás.
14: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
15: 0630 24 24 024.
13: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tulóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
10: A soproni szüreti napokon vár a Lions Club Sopron tombolája az Erzsébet kertben. Pénteken, szombaton és vasárnap adományoddal a klub jó szolgálati céljait támogatod. Ráadásul mindegyik tombola nyer. A tombola teljes bevételét a Lions Club Sopron jótékonysági célra fordítja.
4: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Idén sokáig kitolódhat a kerékpáros szezon. Ezen a hétvégén rendezik meg a Krasznai kupát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén akár november elejéig is kitolódhat a kerékpáros szezon Sopron térségében, mondják a szakemberek. A hosszabb őszi túrákhoz azonban elengedhetetlen a bicajok alapos felkészítése. A változékony időjárás és a korai sötétedés új kihívások elé állítják a bringásokat, mondta el rádiónknak Németh Frigyes, a soproni Fricikli kerékpárbolt tulajdonosa.
17: Egy őszi túránál hamar előfordul, hogy rossz időjárási körülmények közé kerülünk, tehát biztonságosan működő fékek, mindenképp olyan gumiabroncsok, aminek a mintázata még megfelelő mértékű, ne legyen nagyon kopott az abroncs, erre is érdemes gondolni. A világítás, amit nagyon-nagyon sokszor probléma, hogy egyre csökken ugye a világos órák száma, nagyon korán sötétedik. Az őszi időszakban mindenképp javasolta még inkább olyan ruházatot hordani, ami jól felhívja magára a figyelmet, egy fényvisszamerő mellényt felvenni, sisakról pedig nem megfeledkezni sose.
16: A soproni füzetek szerkesztősége a 2026-os kötetbe is várja a városhoz kötődő alkotók munkáit. A szerkesztőség arra törekszik, hogy az idei kiadvány is olyan kordokumentum legyen, amelyre méltán lehetnek büszkék, mondta el rádiónknak T. Horváth József főszerkesztő.
18: Szeretnénk teret adni azoknak az embereknek, akik írnak, akik a gondolataikat, érzéseiket megfogalmazzák vagy versben, vagy novellában. Természetesen várjuk azokat is, akik alkotók és festőművészek és fotóművészek, hogy küldjék ők is be a képeiket, amelyeket megjelentetni szeretnének és jó minőségűnek, értékesnek tartanak. A határidőnk az 2026. szeptember 30-a, tehát a hónap utolsó napja, és ezeket általában e-mailben juttatják el, és ez a soproni.füzetek@gmail.com.
16: A kéziratok, valamint a képző és fotóművészeti illusztrációk beküldésének határideje szeptember 30. Ezen a hétvégén rendezik meg a Krasznai kupát, a férfi kosárlabda torna mérkőzéseit a Novomatic arénában tartják. A házigazda Sopron KC mellett a Kecskemét, a Nyitra és a Brno lép pályára szombaton és vasárnap. A soproni együttes ma 18 órától a Kecskemét ellen kezdi a tornát. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben, a megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
19: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
20: Okay.
21: Gyere le!
19: Na tessék, van egy fürdőkádunk,
22: igen.
19: Van egy halálfejünk,
22: igen.
19: Van egy késünk, és van egy...
22: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
19: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
21: Pszichó!
19: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
21: Meg a mama, aki ül a fotelba.
19: De és felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Egy korsó sör.
22: Igen.
19: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág. Tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
22: Hát ezt ki nem tudja.
19: Na bárki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
22: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Meg vagyok.
19: A fog? A Bagira?
22: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó, mert örülnek.
21: Szóval, mint a Balázs szokott nézni.
19: Valami szarazal a fossal. Aminek az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzum. Isten hozott az én világ.
22: Másnaposok.
19: Ez a másnaposok. Hát a, amikor hát kiveri a
21: volt,
19: fogát...
21: mondtam, hogy ilyen szar, amit szoktál.
19: Ott a tigris. A sör az inkább a buli meg az alkohol, ugye, ők berúgnak. Oké. Látunk egy táblát, látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Várj, nem mondtam végig, hát ne legyetek ilyen gyilkosok, hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
21: Aki egy... innentől tudja, az egy rendes ember.
19: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem meg. Van Anna?
21: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
19: Shrimp?
21: Igen. Forrest Gump.
19: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van, tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
21: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy egy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
19: Igen.
21: Nagyon szeretem ezt.
19: Zseniális egyébként. Oké. Okay. Látunk egy dínót, látunk egy, egy csavart szaloncukorszerű valamit.
21: Egy DNS-t a majom.
19: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és beleharaptam a pultba.
21: Na, az amerikai história itt.
19: Hát már nem bánoltam. Az már más. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőlem.
21: Karácsony, reggel a DNS-t kaptam. Senki nem ért.
19: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
21: Akartam is kérdezni, miért küldenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
19: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
22: Az a szúnyog, hát az van moszkító, az van benne a izébe, te a botjában az öregnek.
21: Nem, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágó
19: olyan,
21: is.
19: Olyan, hogy egy bicska, és ki van hajtogatva belőle, hat körömvágó, és az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
21: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy feles tízik meg, hanem az egy tudós.
19: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legjobb.
21: Csodálatos.
19: Szaloncukor a DNS, te bajom.
21: Nem látod.
19: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dino.
22: Hát miért nem írja föl?
21: Mert vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című
19: film. Igen, Karácsony T-Rex.
22: A múltban Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
19: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvéjéknek készülni?
21: Hát nem, azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
19: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
21: Ez valami székely film lesz.
19: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondnak. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy
21: Jurassic
19: Park. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
21: Madagaszkár.
22: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, az nem, egy az, víziló.
21: Az a víziló.
19: Ja, bocsánat. Te... Hallod, de... Jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
21: Az egy víziló, de amúgy lehet bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
19: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
21: Igen.
19: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
21: Mit csináljak az intelligenciámmal?
22: Mérhetetlen bámulatos filmismeretével.
21: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
19: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
21: Végre történik valami.
19: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár.
21: Igen.
19: Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
21: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Nekem kell elmondanom neked?
19: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
21: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
19: Ez igen, ez könnyű. Ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
22: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
21: De az ott nem egy kosárlabda.
22: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
19: Jó, ne hagyjuk a filmbe két óra. Strandröplabda. Egyébként tényleg úgy néz ki, strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
21: Nem Molten volt rajta, mert úgy nevezte.
19: Wilson volt, persze.
21: Wilson volt. Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
19: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? És itt a vége a tesztnek. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emojik sem tudnak kifogni.
21: Na jó, akkor...
19: Jó, mindenki elmondta.
22: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
19: Jó, tessék.
22: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk meg kitalálni, hogy mi a
21: egyet.
22: Film.
21: Jó, mondok
19: tessék,
21: egyet.
19: De csak okay. Emojikban mondjad.
21: Jó, okay. Egy X, tudod, ez a piros X, amikor...
22: Igen.
19: Van egy piros X.
21: Igen, egy koponya.
19: Koponya.
22: Piros X, koponya.
19: Ez egy magyar film.
21: Igen, és ennyi.
19: Piros X.
21: És egy koponya.
19: Van egy piros X.
22: Koponya.
19: Hát még egyszer mondom, hogy piros X. Ha nem mondtam, van egy piros X.
22: Kicsit
19: beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
21: Igen.
19: És ez egy magyar film.
21: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
19: Fektetett 8-as. Hát. Piros X és a koponya. Hm. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
21: Még Koltai valami. Robert?
19: Igen.
21: Sose halunk meg?
19: Hát mondjuk egyébként...
22: De
19: tehát nem, koponya nem a, az X, hogy tehát nem, a, mi nem halunk meg.
22: Nem a, sose halunk de meg. Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
19: Igen, tehát... Hogy, de a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Hát, nem a, jó, szomszédokban akkor berakok, és ezért sok embert egymás mellé, de akkor az a szomszédok. Sose, mint az X, a sose.
22: Az a sose, a halál, sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
19: Igen, az örökké meg a sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
21: Figyelj, amúgy látod.
19: Elmondom neked 8.
21: Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. Na jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
22: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
19: Magyar film?
22: Magyar film.
19: Gyémánt, igen.
22: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
19: Jó, film címe, igen.
22: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki így öleli.
19: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
21: Kincsem.
22: Azaz, megvagyok.
21: Tessék.
19: Hallod?
22: Adj egy ötöst. Most
19: komolyan mondom, ez föl se fogtam. Mi van?
22: Ez az Fari!
19: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
22: Kincsem, az enyém, én kincsem.
19: Figyelj, Zsűr, ha ezt ketten minket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűr?
21: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
19: Jó, egy utolsó, egy reklám,
21: gyorsan. Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
19: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
22: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
19: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
21: Ennél tetszett benni.
22: Tényleg a szobában maradsz.
19: Az elmegyek a tüdőszűrésre, úgy érzem.
21: Sátán tangó.
19: Nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő 3 tippet adott, 3 külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
22: Igen.
19: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom el, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
21: Az elejéről lehagyta elég fontos.
19: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
21: egy születésemű torta.
19: Az egy születésemű torta.
21: Az a Titanic.
22: Hajó,
19: az a Titanic. Jó.
22: Dehogy is, ez a Pogány Madonna.
19: Pogány!
22: Hajó,
19: mondtam,
22: hajó, lány, szíve, fiú. Ez nem, Pogány Madonna.
19: Bújtoristán,
21: A Pogány Madonna akkor izélen, akkor ilyen egyházi gyerek lennének lehúzva.
22: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a Pogány Madonna. Te.
21: Hal!
19: Akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
21: nem,
19: egy hajó.
21: Az, Titanic.
19: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 oda, Pogány Madonna. Menjünk tovább. Balra tekerülj el a magnón.
22: Igen.
19: Egy két kéz, ami így oké jelet mutat.
22: Egy kéz, két új.
19: Bocsánat, egy kéz, két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, 2 darab 8-as, és egy tűzjel.
22: Az anyja úristen.
19: Na, tehát egy jobb...
21: Tehát egy előre tekerő és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik lenne itt még a rádióban, aki hallja ezt a műsort. Tehát... Igen? Igen?
22: Oda visszatekerő.
21: Rewind on forward.
19: VV meg RR vagy. FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. 2 darab 8-as és egy tűzjel. Na tessék, mi ez a ami, film, amit Anna feladott?
21: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
19: Igen, holokauszt film.
21: Hát a 8-8.
19: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
21: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
19: Egy kézjel, ami V-betűt tűzjel, és kettő darab nyolcas?
21: Addig keresed, hogy meg nem találd az, ami tetszik neki, egy kézjel. Nyolcas, nyolcas, és a végén pedig tűz.
19: Aha. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek? Szabad a gazda?
22: Mi lehet ez?
19: Egy előretek...
21: Jászd újra!
19: Egy előretek... Vissza a jövőbe!
22: Na jó, milyen Anna? Jövő?
21: Én ezt, bizonyos korfelt nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
19: Nem láttad a vissza a jövőbe?
21: De én láttam vissza a jövőbe, de ez hogy jön ide?
22: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
19: A kettő darab nyolcas meg a tűzjelet, azt nem érte, pedig én mindent tudok a visszajövőbe.
21: Hogy 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
19: Senki se jobb nálam a visszajövőbe.
22: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
21: toronyba. De ez villám.
1: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje azt a határt.
19: Hogy életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
1: Így van, ugye? Az 148 km per óra. Ennyi.
19: Engem senki nem nevezhet.
21: Nyuszinak.
1: Ez az, így
19: van. Nyuszi vagy McFly. Júj, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Képzeljétek, hogy leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe kettőt.
21: És engem nem hívtál meg erre a rendezvényre?
19: Mert spontán rendezvény volt.
21: Hát a két kedves
19: dolgot. És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe kettőt tévében. Jó, mondom a harmadikat. Jó?
21: Jó.
19: Egy lufi.
22: Egy lufi.
19: És egy bohóc.
22: Az a horrorfilm.
19: Ez a Stephen King, Igen, ez az az.
22: Az.
19: Ez az az című film, ez jó, azt mondja, szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
21: Ez a lufi, a bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
19: A lufi és a bohóc, ez a, igen, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még már. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
22: Igen.
19: Tehát egy ilyen covidos maszk.
21: Állatos énekes.
19: Nára, hogy...
22: Jó, tehát okay. A covidos mackos.
19: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
21: Bárányok hallgatnak?
19: Bárányok hallgatnak, így van.
21: Jó.
19: Egy hatalmas padlizsán.
22: Igen.
19: Egy Renault jel.
21: Ez eddig a szombaton.
19: Rokko, visszavágy! Nem, ez most
21: álltam. Ez én a lovin. Igen, kocsival mentem. Hol jöttetek?
19: Az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám. Uh-huh. Egy nagy hullám. Uh-huh. Egy ilyen visszaforduló egy nagy hullám. Egy nagyon...
22: szörfös hullám.
19: Egy nagy...
22: Nagy szörfös hullám.
19: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
22: Uh-huh. Szandokán!
19: Nem.
21: Igen.
19: Te az öreg búver, Szandokán. Miért? Hülye vagy, szándok forduló 1910.
22: Igen, és?
19: Igen, egyébként az is film.
21: Ez az a pi élete szerintem.
19: És a pi élete.
21: Ez az.
19: Egy csónak és egy tigris.
21: Igen.
19: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Uh-huh. Egy ilyen robbanó dinamit. Vasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
22: Ó, kincs, ami nincs.
19: Hát ez
22: szűri. Japán, bocsánat.
19: Egyébként nem rossz,
22: japán,
19: kincs, ami
22: japán,
19: nincs.
22: Amerika,
19: Amulu,
22: és az öreg dobálta
19: a bombákat. Jó, de gondoltok egy háborús filmre. Háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
21: Jó reggelt, Vietnám.
19: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúban.
22: Ne rájön, ne elnézzé.
21: Az a romantikus film, az az
22: izé. Lesz a
21: lényeg.
22: Mazsinó vonal.
19: Pörhábőr, hát a Pörhábőr. De nem
21: lehet.
19: Nem láttad a Pörhábőr? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
21: Nem szeret az ilyen.
19: Kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
21: Izgalmas hang.
19: Jó, mondom a következőt, oké?
21: Oké.
19: Azt mondja, hogy... Egy farkas fej. Egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
21: Partizán.
19: Gulyás Marci.
22: Hogy jön ide Gulyás Marci?
19: Egy szívjel, egy nő, és egy...
21: Farkasokkal táncoló.
19: Nem.
21: Táncosokkal farkaló.
22: Hold, fél hold.
19: Farkas és egy...
22: Jogurtzsák, fél hold.
21: Nem, az a film, amiben...
19: Igen. Farkassá, vámpírá változnak, több rész is volt benne.
22: A Twilight,
19: így van. Bocsánat, a Twilight.
22: Sorry. Jó.
19: Jó.
22: Kabrió autó, uh-huh. Virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
19: Meseautó. De ez a
22: harmadik! De ez a harmadik!
21: Amúgy én láttam.
19: Jó, várjál, mit csinálok,
21: kapj. Stoll András akkor egy sex idol volt.
22: Igen, sex idol.
19: Sex idol
21: volt. Igen, és az Ónodi Eszter, hogy gyakorizott. Igen. Igen, igen.
19: Az milyen
21: volt? Jó, akkor ez.
19: Oké, oké.
22: Okay, okay. De egyébként kedvenc film. Ha külföldi, ugyanez a film, akkor micsoda?
19: Cabrio.
22: Cabrio, virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmed.
21: Fogd a nőt és fuss.
19: Cabrio, csaj.
22: Egy... Vivien király kisasszony!
19: Hát igen, micsoda nő!
21: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
19: Jó,
22: jó, mert...
19: Két bajszos csávó.
21: Rendőr akadémia.
19: Két nagyon bajszos csávó.
22: Nagyon bajszos. Okay,
19: okay. Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
21: A Brokeback Mountain.
19: Így van, a két meleg cowboy.
21: Igen, igen.
22: Túl a barátságot.
19: Túl a barátságot. Tudod, hányszor megnéztem? Ez az egyik, ahol én vagyok.
22: Jó, de ki a másik?
19: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
21: Azt tudod csinálni. Először megnézni mindig az alkonyatot, és utána ezt
19: kekeverni. A Brokeback Mountain-ra mindig elbőgöm magam, nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket, ugye 60-as évek Amerikája.
21: A verekednek? Tessék? A verekedő szex tetszik benne?
19: Minden tetszik benne, nem tudom.
21: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi.
19: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, okay, jó. Oké, okay, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
22: Na.
19: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
21: Benjamin Button.
19: Könnyű. A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az asszony. Képzeljétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
21: Jó.
19: Ez a megfiatalodó igen. Csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
22: De egy az, az.
21: Jó, mondok én is.
19: Na tessék, igen.
21: Szőnyeg, majom.
22: Aladin.
19: Nálam az előszobában.
22: Aladin.
21: Ez Balázs hétvégi programja.
19: Szőnyeg, majom, micsoda?
21: És a sapka, a kis sapka.
19: Ja, Aladin.
21: Na, látod, ilyen könnyes.
19: Jó, hát most érted. Hát most jó,
21: akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
19: Cowboy, és ez film?
21: Sorozat.
19: Cowboy kalap,
22: ló, olajfúró
19: torony, Dallas.
22: Nem.
21: De.
19: Dallas.
21: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben,
22: Feri?
21: Nem
22: a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de
21: hogyan jártak
22: azért
21: volna?
22: Nagy autókkal is jártak.
19: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hát hogy...
21: Igen. Ezt majdnem eltapost a Samantát egyszer.
19: Jó? Na jó, vagy gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem. Jó,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Őszi kedvencnek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel, országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Az őrség ősszel a legszebb. Ezer színben pompázik. De szeptember 18-a és 20-a között gasztrokulturális élményekkel és tökös programokkal is csalogat Őri Szentpéteren, Magyarszombatfán, Nagyrákoson és Szalafőn. 22. Őrségi Tök Fesztivál, a családok fesztiválja.
7: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
8: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
7: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni három helyszínen.
8: Mert a From Home-ban akár három különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
7: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
8: Részletek fromhome.hu.
9: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
10: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
9: Ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
11: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
12: 7 kényelmes ülés, 540 fokos kamerarendszer, 26 vezetéstámogató funkció. Nem kell hónapokat várnod rá. A gazdagon felszerelt Cherry Tiggo 8 most készletről 11.690.000 forinttól elérhető 2,9%-os THM-mel. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron. Érdeklődj szalonunkban. Carnet Fortop. Sopron. Győri út 40.
13: Soproni szüreti napok az Erzsébet kertben. Szeptember 11-e és 13-a között várunk benneteket Sopron leghangulatosabb, ingyenes szabadtéri rendezvényén, ahol a kézművesek és árusok kínálata mellett a legjobb soproni borokat kóstolhatjátok. A szüreti napokon fellép a Kacaj, az Ivy Mafia, a Hot Jazz Band, Badár Sándor, az Analóg Balaton és élő zenekaros nagykoncertet ad a Cosmix. A részletes programot megtalálod a Soproni Szüreti Napok Facebook oldalán. Szeptember 11 és 13 között várunk Sopronban, az Erzsébet kertben.
14: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
11: A Soproni Szüreti Napokon vár a Lions Club Sopron tombolája az Erzsébet kertben. Pénteken, szombaton és vasárnap adományoddal a klub jó szolgálati céljait támogatod. Ráadásul mindegyik tombola nyer. A tombola teljes bevételét a Lions Club Sopron jótékonysági célra fordítja.
0: Reklámot hallottak.
5: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Elkezdődött a madarak vonulása. Szarvasbőgés túra lesz vasárnap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkezdődött a madarak vonulása Sopron térségében, a gólyák többsége már elhagyta a Kárpát-medencét, azonban több faj majd csak a későbbi hónapokban indul útnak. Azt, hogy mikor kezdenek vonulni a madarak, többnyire a táplálék elérhetősége határozza meg, mondta rádiónknak Pellinger Attila, a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársa.
16: Magyarországon mintegy 400 madárfaj fordul elő, ezeknek a többsége vonuló, vagy legalábbis fakultatív vonuló. Fakultatív vonuló azt jelenti, hogy vagy elvonul, vagy nem, mint például a fekete rigó is ilyen. Vadpopulációi élnek erdőkben, de beköltöztek az ember lakta településekre, és ezek a populációk elvesztették a vonulási ösztönöket, vagy legalábbis erősen lecsökkent, átterelnek. A vonuló madarak nagy része azonban egy fajra jellemző vonulási mintázatot mutat, gondolunk itt a fecskékre, gólyákra, azonban ez sem megváltoztathatatlan, hogyha változtak a körülmények, akkor a szelekció előnyben részesíthet más vonulási módokat.
15: Ma 14.30-tól Úri Vadászat Eszterházán címmel tartanak tematikus tárlatvezetést a Fertődi Eszterházi kastélyban. Az érdeklődők megismerhetik a pompás vadászatok helyszíneit és szertartásait, valamint azt is, milyen szerepet játszottak az események Eszterházi Fényes Miklós udvarában. Vasárnap 15 órától pedig Kertek, Parkok, Titkok címmel indul parktúra a Kastély parkjában. Szó esik a kertek tervezésének alakulásáról, a kialakítás finom változásairól, valamint a zöld felületekhez kapcsolódó izgalmas történetekről is. Szarvasbőgés túra lesz vasárnap 17 órától a Fertőtájon. A találkozási pont a hegykői Szent Mihály templommal szembeni parkoló. Innen a túrázók közösen indulnak el a Vasfüggöny emlékhelyig. A túra elején egy ismertető keretében a résztvevők megtanulhatják mindazt, amit a Magyarországon honos gímszarvasokról tudni illik. Ezután felmennek egy magas megfigyelőre, ahonnan eléjük tárul a Fertőtáj látványa, és hallható lesz a közelben nászukat töltő gímszarvasbikák bőgése. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben, a megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, mondjátok meg nekem azt, hogy van, hogy valaki bemegy egy Fóti Aldiba, és ellop 160 tábla csokoládét? Ezeket értitek? Hétvégi hír, hétvégi hír szintén. Nem mindennapi fogás miatt keres egy férfit a rendőrség, akit nem kaptak el. Ő bement a Fóti Aldiba, és több mint 200.000 forint értékben csak és kizárólag csokoládét lopott. 160 tábla.
1: Hogy vitte ki?
0: Hát a 160 tábla.
1: Azért az...
0: Na, ha egy cent is egy tábla, azért az, az számold össze, hogy az mennyi.
2: Annyi nincs is a polcon.
0: Hogy vitt ő el 160 tábla csokoládét? Jó a szám, tényleg, annyi nincs kirakva a polcon. Nem néhány tábla édesség tűnt el, hanem 160 darab. Fél hatkor ő bement a Fehérkő utcai üzletbe, összesen 160 tábla Mozerot csokoládét pakolt össze. Hogyan?
2: De még itt az sincsen, mert hogy van kép az elkövetőről.
0: Kép van az elkövetőről, üres kosárral itt még jelen pillanatban.
2: Aki egy húzogatós kocsit húz maga után, tehát még csak az sincsen, hogy a gurulósnak az aljára beteszed, mint a kartontejet, és
0: igen,
2: akkor azt nem
0: veszi áthúzod.
2: És kitolja, hanem ez a gatyájába rakta be.
0: A férfi 120 tábla csokoládét, és további tejcsokit, és további 40 tábla étcsokoládét tett a bevásárló kosárba, fizetni azonban elfelejtett. Nem fér be, mert hogy nem kocsit húzott, ő egy sima kosarat fogott. Abban nem fér be 160 tábla csokoládé.
2: De hogy az arról szól a ennyire... fáma, hogy viszi ki?
0: Nem tudják, mert itt van egy rendőrségi fotó, itt még semmi nem volt a kosarába. Gondolom, itt érkezik az űrge. Itt fényt kap,
2: igen?
0: És azt mondja, hogy oké, csoki. És belepakolta valahogy a kosárba 160 táblát. Ahhoz azért nagyon kell logisztikázni. Ugye ez az a kosár, amit itt tudsz magad után húzni, tehát kicsit mélyebb és nagyobb, mint egy sima bevásárló kosár, de mégsem akkora, mint a kocsi.
2: Ha 160 darab csokoládét belerakok ebbe a kosárba, és mondjuk kimegyek annál a kasszánál, ahol éppen nincsen kasszás, hát azért ez feltűnő, tehát ezt rángatni kell.
0: Persze.
2: Ezt húzni kell, tehát ez valakinek fel kell, hogy tűnjön.
0: Átjutott.
2: Nem tudom, hogy voltatok-e mostanában Aldiban. Láttatok-e, hogy mozognak a biztonsági őrök?
0: Nehezen dadogva.
2: Abból indulok ki, hogy ő fülön csípe bárkit.
0: Igen, de nem, nincs ilyen veszély. A megpakolt kosarat a bejárathoz vitte, majd onnan kihúzta, és áruval együtt távozott az üzletből. A rendőrség számítása szerint 200.000 forint értékben lopott csokoládét. Zseni, egyébként zseni a patán.
1: Se a pénztárosok, se a vásárlók, se a biztonsági őr ezt nem akadályozta meg, vagy hogy nem vették észre. Egyébként azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, mintha ez tök természetes lenne.
0: Oké, hogy csinálod? Beállsz a kasszához, ott te kifizetsz valamit, hogy lássák, hogy te a kassza
2: egyet
1: csokit.
0: Mert hogy egyébként nem néznek át a kosaratba, hogy abból te mindent fölpakoltál-e a szalagra. Tényleg senki nem nézi meg.
2: De ha a kosarat kiviszed, tehát hogy ha kiviszed, nem is a kasszánál, hanem kiviszed az épületből,
0: kivieted.
2: Akkor az bepittyeg.
0: Nem, szerintem a csoki nem pittyeg. Miért pittyegne a csoki? Alkohol szokott pittyegni.
1: A nagyobb értékű dolgokra
0: tesznek pittyegőt. Sima csokin szerintem nincsen pittyegő.
2: De hogyha kihúzta a kosarat, a kosár az bepittyeg, de hogyha fogom és kiviszem oda az előtérbe, azt ki kell pakolni. Tehát az is egy elég látványos aktus.
1: De nem a kosárra, nem pakolta. Kosárra húzta ki a kocsi.
0: Ő kihúzta, fogta, berakta a 160 táblát, ahogy nem tudom, hogy jön ki a kosárba. Átment valahogy a pénztáron, átjutott a biztonságon, és ő kivitte a kocsig. 200.000 forintbe lerabolta az Aldit, 200.000 forintnyi csokoládéba. Kivitte a kosárba.
2: Mindegy, azért mondom, mert a kiáratnál van egy pittyegő, és a kosarat nem a csokoládét.
0: Nem pittyeg a kosár. Én számtalanszor kimegyek, és soha nem pittyeg.
1: Ma 35 kosara van otthon.
2: Én máshol tudja. Nálunk pittyeg a kosár.
0: Én megmondom, én
1: hogy
0: lopok.
1: Hát veker le, Juli, veker le.
0: Hát veker, hogy lopják pittyeg a kosara.
2: Ott én is pittyegek.
0: Ne haragudj, ez Buda.
1: Jó, tehát ott azért nem gondolják.
0: Igen, mi nem lopunk kosarat. Ti megeszitek a kosarat veker, én eltüzelitek.
2: Sőt, azt mondod, hogy visszaintegetsz, és azt mondod, hogy majd bedobom az árát.
0: De várj, kinetel nálatok pittyeg a kosár?
1: Hogy pittyeg.
0: Földjén vagy urukhájukon.
2: Ott pittyeg a
0: kosár. Azért pittyeg a kosár, mert valószínűleg nálatok sok kosarat lopnak.
1: Vagy mert te is lopsz, és benne van egy pittyegő.
2: Amikor meglátnak engem, nekem már saját kosarat adnak. Adjátok neki a pittyegőst. Szerintetek a csokilopós az belépett, és eldöntötte, hogy ma csokoládét lopok, vagy célirányosan ment?
0: Szerintem célirányosan ment. Ez nem ott kapsz fény 160 tábla csokira.
3: Tippelgessetek, még tippelgessetek, én tudom a megoldást.
0: Már a csokina?
3: Igen.
0: Nem, pittyeg a kosár?
3: Nem pittyeg a kosár.
0: Nem pittyeg a kosár.
1: Normális helyen lak.
0: Veletek mi van ott Mordorja? Mordor sötét.
3: Nem lehet, hogy a pacemakeret?
0: Múria bárjaiban.
2: Amit lehet visznek. Kosarat, csokoládét, bármit.
0: Ahogy áttolod a kassza előtt a kocsidat, azt mondják, a kasszásnál automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera. Wow, ezt én nem tudtam. Ti tudtátok, hogy alul van kamera? Hát akkor nem fogok lopni.
3: Mi? No, kosárba alul.
0: Azért, hogy nem szólod a kassza előtt a kocsidat, igen, tehát ugye alul nem teszed fel a szalagra, alul áttolod, a kasszásnak automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera.
3: Ja, hogy fölül, ami föl van szerelve a szertartó.
0: Vagy neki van bent egy kosár, nem fölül, hanem lehet, hogy alul a futószalag alulról föl van rakva egy kamera, hogy te ne tudd átvinni a cuccot. Tudtátok, hogy ott van kamera?
2: De egy kisnövésű alkalmazottnak van két lyuk kiváltva, és kukucskák látok. Na, mi a megoldás?
3: Nem, de nem akarom elmenni, én tényleg tudom a megoldást.
0: Nem, rájövünk, várjál. Aldinál, Lidlnél már a kasszánál van kis kamera, akkor itt van.
3: Persze,
0: ami a fönn felé van irányítva, azt nézi, hogy mi van a kosárban. Tehát valószínűleg régen sokan loptak úgy, hogy fölpakoltak valamit a szalagra, alul áthúzta a kosarat, az tele volt, a biztonságőr látta, hogy fizet, de alul kivitt egy csomó mindent, amit nem pakolt föl a szalagra.
3: De azért milyen játék ez, nem? Hogy mindig tulajdonképpen ki kell játszani ezeket a borzasztó.
2: Ki figyelte, hogy mikor van kisebb forgalom? Vajon az ilyen az előre megy, és csetterep szemlézik?
0: Ezt el tudom képzelni egyébként simán. Azt igen, 200 000 forintnyi csokoládért simán terep szemlézze. Az hogy sok.
2: Délelőtt, azért 200 000 délelőtt kevesebb az alkalmazott, nem tudják annyira figyelni. Most Jolika ül bent a kasszában.
0: No, oké, de azért várjad, azért 160 tábla csokoládé, az megtölti az egész
3: azért
0: kosarat.
3: Az mennyiség.
0: Az mennyiség, az feltűnik mindenkinek, hogy az húzott ki magad után.
2: Le kell szedned az egész polcot. Én körülnéznék a környékbeli aluljárokban, mert általában odáig jutnak ezek, és ott szokták árusítani. Uh-huh. Ott kell őt fülön csípni.
0: Az simán lehet. Azt mondják, hogy a megoldás, hogy a csokinál van egy nyereményjáték, a legnagyobb esély az összes csokit megveszed. Kinézed a kódot és beküldöd, a nyeremény a tiéd.
3: Willy Wonka, persze. Mint a Willy Wonka, persze.
1: Megrendelésre csinálod, tehát van dílered, aki átveszi, van egy nem tudom, egy büfés valahol, vagy egyesével elkezded árulni az interneten, hogy a most a 400 forintos Lidli csoki 200 nem, évihető.
0: A mennyiség alapján ez valamilyen megrendelés.
3: Vagy egy kis boltba végezte.
0: Vagy egy kis boltba végzi, igen.
2: Én aluljáróban keresném az elkövetőt. Egyébként azt szokott lenni, hogy ilyenkor tehát ott lemész az aluljáróba, és akkor ott vannak kirakva ilyen papun.
3: Csoki,
0: aha. Azért ez jó, gyerekek, mert itt nagyon sokan írják, hogy hányszor tolták ki a kosarat, hogy egy zsugor víz volt alul, akkor ezek után óvatosan. Tehát ugye fölraksz egy ásványvizet, alul meg van a két rekesz ásványvizet, kamera van. Úgyhogy jó. Oké, önkiszolgáló kassa, tessék.
2: Az bonyolultabb, mert hogy ott mindig van egy ember, aki
0: igen,
2: csak a
0: jobban figyelik.
2: Mi ez? Blankettával enged ki? Tehát, hogy ott nem tudsz, ott nem tudsz bármit kivinni.
0: Na, de ott tudsz egyet kifizetni, a többit nem rakod föl
3: mérlegre. Azért az mennyiség, azt azért tényleg figyelik. Tehát azt azért onnan művészet úgy kivinni, hogy ekkora mennyisége.
0: Én azt hiszem, az önkiszolgáló kasszában, hogy eleve az a prekoncepció, hogy tolvaj vagy. Nem? Tehát, hogy ha önkiszolgálóhoz mész, eleve gyanús vagy. Nem az van, hogy te egyébként segíted a boltosokat, hogy gyorsabban akarsz végezni. Önkiszolgáló kasszába azért mész, hogy izzadságszagú ibolya ott lihegjen mögötted.
3: Sajnos
0: mert biztos, hogy lopni akarsz valamit. Tehát kicsit te már tolvajnak vagy titulálva rengeteg hipernek az önkiszolgáló kasszába.
1: Sajnos van alapja.
0: Beáll mögéd a 150 centis néni, és úgy néz. Érted, nem fogom ellopni azért a karaván sajtot, csak hadd vásároljak nyugodtan.
3: Igen, de
0: ne tessék tolvajnak nézni. Az nyilván ott sokat lopnak.
2: Az ásványvíz, tálca, sör.
3: Igen, így van.
0: Jó,
3: így
0: csak
3: van.
0: Mondjuk gyerekek, mondjuk óvatosan, mert alul kamera van, ezt mi se tudtuk, de alul kamera van. Tessék, Anna, mi a megoldás?
3: De akkor elmondjam a Frankót.
0: Mondd el, mi a megoldás.
3: Az ő úgy lopta el, távol álljon tőlem. Óriás de tudom, hogy ő hogy csinálta, mert megírták már egyébként. Úgy csinálta, képzeljétek el, hogy a bejáraton ment ki. Tehát a bejáraton megvárod, még valaki bejön. Ugye nem nyílik ki a fotócellás ajtó, aki akarsz menni a boltból, hiszen bejáratnak hívjuk. De ha valaki bejön, ő azon ki tud menni. És ő ott tolta ki a csokoládét.
0: Ja, tehát ő visszament a bejárathoz, és visszafele kísértett.
2: A kiárat az ugye az közös, tehát az automatikusan nyílik, tehát csak vissza kell.
0: Esküszöm, nem ők egy hülye csávó, fura nem jutna ez eszembe, hogy
3: hát, mert nem vagy tolva.
1: Mert nem jár nem erre az agyat, hát persze.
0: Nem így lopja.
3: Te műsorvezet, emlékeztetnél.
2: De kérdezd a Nátos, hogy továbbképzést tarteket.
0: Vissza a bejárathoz.
3: Bejárathoz vissza.
0: Halljátok, hallgatok. Hát vissza kell menni a bejárathoz. Hát normálisak vagytok, kimentek a bejárathoz.
3: Breaking, mindenki menjen oda.
0: Most menjetek be az
3: agyban.
0: És hol áll a biztonsági őr? A kijáratnál.
3: A kijáratnál.
0: Hát a csáv, hogy elkapolna. Lerabolt őket csokoládéval, kiment a bejáraton. És nem csipog semmi.
2: Hát nem csipog semmi. És
0: kivéve kell, tudjuk.
2: Egy fáradt géphang bemondja, hogy kérjük, minden esetben a kijáraton keresztül hagyják el az épületet. És csak egyrészt meg szalad a 160.
0: Igen, és háttal ment, hogy ne legyen feltűnő.
2: Egy ilyen csokitól, vagy ő vajon, nyilván nem ez nem a lakókörnyezete, tehát nyilván nem oda jár általában bevásárolni, tehát átmegy mondjuk egy másik kerületbe. Megtalálják ezt az embert
0: valaha? Szerintem eszünkbe nem jutna, hogy milyen ellátási láncok vannak, meg ő ezt hogy adja el, és a kispesti

0: Csak egy bévés ruhába tette.
1: Honnan is jöttek készletek.
2: Tehát volt, hogy már mindenhol, igen. Aldis vagyok, az ilyen lopások mindennaposak a boltokban, a bejáraton és a vészkiáraton viszik ki az árut. Vészkiárat, azt sem tudom, hol a vészkiárat. Vészkiáraton kiviszi az árut.
3: És ha például olyat lop, amin van a pittyegő, mert a csokin valószínűleg nem volt. Tehát ha mondjuk italt lop, és a bejáraton megy ki, ott nézi a csipogót.
0: Igen, drága, igen, abszolút.
2: Drága tolvaj hallgatóim, tudjátok már rutinosak.
3: Rutinosak vagytok ebben.
2: Írjátok meg nekünk, hogy a bejáraton viszek ki egy 20.000 forintos viszkit, az vajon becsipog-e?
3: Becsipog-e, mert de a kijáraton biztos, hogy van a csipogó kapu, de a bejáraton, hát minek lenne, hiszen ott még csak bejössz.
1: Ilyenkor van valamiféle eljárás, számon kérik mondjuk a biztonsági őrt, hogy hol volt, vagy az aznapi kasszást, vagy az aznapi.
2: Én el tudom képzelni, hogy valaki leverik. Én el tudom képzelni, hogy ezt valakin behajtják. Akár az ott dolgozókon, vagy a pénztároson, vagy a biztonságőrön, vagy a cégen, aki biztosítja az Aldit. De azért ez sok, tehát 200.000 forint értékű áruval kisétálni, azért az sok.
1: De rohadt csokitól vagy te szemét.
2: És elég nagy hiba. Tehát, hogy jó, de azért mondjuk meg őszintén, ezek az Aldiból illőben azért leszázalékolt félvak, lábamputáció előtt álló, aranyos...
0: Nem azért, nem.
2: Idős, de, most komolyan most mondom, tehát tudnia kéne utánam, hát nem ér, tehát,
0: na,
2: azért,
0: hát nyilván nem tehát, egyetemi docensek
2: tehát
0: vannak.
2: Tehát nem a Mr. Olimpiák állnak ott, nem szegények.
1: Nem, én szoktam azt mondani annak, hogy nem, azért nem, de most konkrétan múltkor lesprinteltem a biztonsági őrt, úgy ment el.
2: De miért üldözött?
3: De miért kellett futni előre? Ugye, hogy lopsz?
2: Loptam három kinder csokit, lesprinteltem.
1: Annyi volt, hogy elsitáltam mellette, hát és azt hittem, hogy meg fog halni.
2: Ilyenek,
1: nem kapott levegőt. Tehát ha ő neki kellett volna engem üldözni, soha életben nem kap el.
2: Szegény, azt se tudja, hol van. Utána sem tud nyúlni. Oda, persze,
0: hát most érted, ennyi pénzért csoda, hogy van ott ember, én szerintem ők nagyon csekély jövedelmet hogy visznek haza. Hogy úgy mondjam. Tehát
2: hát csak akkor ne verjék le akkor... rajta, hát nem látja a bejáratot, a kijáratnál áll.
0: Na de ezt nem tudjuk.
1: De ha nincsen funkciója, akkor minek van?
2: Tehát azért féljél tőle.
0: Élelem
1: ja,
0: kell.
1: Ja, tőle, azt... Na, jó.
2: Hát megjegyél, jó? Megjegyél, tényleg.
1: Igen. Akkor most nem lopok.
2: Igen. A cuccokat a lengyel piacon vették át, ez Ricsi, de nem tudom, ez mit jelent. Simán lehet egyébként. Piaci értékes.
3: Piacak, csomó. Viszont.
2: Azonnal eladod.
1: Ja. Most 8 általános végzett biztonsági őr, az sokat ér, de most nem az iskolázottságon
2: inkább
1: van a hangsúly.
2: Fizikum.
1: A fizikum
2: inkább
1: az a lényeg.
2: Hát, igen.
1: Nem ez a baj.
2: Nem rándul, ha lopni akarnék, nem rándulna görcsbe a gyomrom az ott áldogáló Aldis, Lidlis biztonsági őrök.
3: Hogy hú, de utolér.
2: De ez amit a bankokban is áldogálnak ezek a 70 és 80 közötti
0: hát
2: szemüveges, fegyver nélküli, kicsit diszkréten elhízott, finoman leszázalékolt, aranyos ilyen 78 éves nyugdíjas bácsi. Hát azért nem szarom össze magam, ha bankot akarok rabolni, de azt gondolom, hogy nem ő a fő ellenség.
1: Mire kicsatolja a tokját?
2: Nincs
1: a
2: semmi nincs nála.
0: Tegnap, megint beszorul.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Együtt sportolna a család? Gyertek el és teljesítsétek a soproni crossfutást! Gyermek és felnőtt futamok a Soproni hegység legszebb tájain. Soproni crossfutás szeptember 20-án vasárnap. Gyülekező a Hotel Siesta területén. Részletek a Soproni Rendészeti Sport Egyesület Facebook oldalán, vagy a crossfutás.hu oldalon.
7: Feldőgnek a motorok Fertőszent Miklóson. Most vasárnap egész napos autós motoros gyorsulási verseny, tuning találkozó és kiállítás a Fertőszent Miklósi repülőtéren. Lóerők, látványos gépek, sebesség és adrenalin egész nap. És most ingyen belépőt is nyerhetsz. Keresd a nyereményjátékot Facebook oldalunkon. Gyorsulási verseny és tuning találkozó. Fertőszent Miklós repülőtér. Ne maradj le!
6: Szeretnél táncolni, mozogni, feltöltődni? A Soproni Szinergia stúdióban az egész család megtalálja a kedvenc óráját. Gyermek és felnőtt táncoktatás, szalsza, bachata, dance cardio és további edzések várnak a Baross út 24/A-ban. Ha nincs párod, az sem baj, a női latin órákon táncpartnerre sincs szükség. További információkért keresd a Szinergia stúdió Facebook oldalát. Szinergia stúdió.
8: A téli fűtési szezonban az igazi biztonság nem a szerencsén múlik. Ne érje be az olcsó, fűtőszállal felturbózott kínai klímákkal. A japán Daikin Perfera kifejezetten a legkeményebb téli fagyokra született. Utólagos trükkök nélkül akár mínusz 25 fokban is garantálja az otthon melegét. Most több mint 50% kedvezménnyel. Prémium japán minőség a készlet erejéig. Tekintse meg a készüléket a Chili Klímánál Sopronban, a Lófuttató úton vagy a chiliklima.hu-n.
9: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
10: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklőd személyesen Sopronban vagy online. VLS.hu. VLS.hu.
11: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Készül az új évadra a színház. Emlékdiploma átadó ünnepséget tartottak az egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Készül az új évadra a Soproni Petőfi Színház társulata. A színészek a Hegedűs a háztetőn című darabot próbálják. Az előadásban a fiatalok és az idősek közötti generációs szakadék kerül a középpontban, mondta a rádiónknak Csáki Benedek rendező.
13: Szerettem volna megtartani az alapszituációt, az alapszöveget, azonban a díszletet meg a jelmeztervezővel áthelyeztük egy kicsit ilyen disztópikusabb valóságba, tehát hogy nem tudjuk eldönteni egyértelműen, most 1906-ban vagyunk, vagy esetleg 1939-ben, vagy esetleg 2026-ban. Ez ilyen szempontból biztosan elindít a nézőben majd egy másfajta asszociációs gondolatot, hogy most lehet, hogy ez aktuális. Nem véletlenül veszik elő ma ezt az előadást, ezt a Hegedűs a háztetőt, az országban 4 helyen játsszák. Azért, mert rendkívül aktuális, és a fiatalok és az idősebbek közötti generációs szakadékot próbálom még kiélesíteni.
12: A premiért szeptember végén tartják a Soproni Petőfi Színházban. Emlékdiploma átadó ünnepséget tartottak a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán. Idén 128 egykori hallgató vehette át jubileumi oklevelét, köztük olyan pedagógusok is, akik 50-60, illetve 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Simon István Ágost, Tontakar megbízott dékányát kérdeztük.
14: Az első és legfontosabb, hogy megünnepeljük az arany gyémánt diplomások, emlékdiplomásainkat. Ez egy nagyon szép ünnep szeptemberben, készülünk is rá, akár az óvodásokkal, vagy mi is. Ez egy ünnep a számunkra, megünnepelni azokat, akik elődök voltak, és példát mutattak nekünk, utat mutattak arra, hogy hogyan kell a pedagógus pályán viselkednünk és dolgoznunk.
12: Már megvásárolhatók a szezonbérletek a Sopron KC hazai mérkőzéseire. A klub tájékoztatása szerint a bérletek az X-Computer Juharfa utcai üzletében vásárolhatók meg, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között. A klub szeptember 17-ig tartja fenn a bérletes helyeket azon szurkolóik számára, akik már az előző idényre is váltottak bérletet. A bajnokság első hazai mérkőzésére szeptember 25-én kerül sor a Deac ellen. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben, a megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
15: De tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
16: Mi? Várjál, ugye a geocaching az az, amikor kimész a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátád van, megtalálsz, örülsz.
15: Igen.
16: Igen?
15: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
16: Hú, de jók vagyunk.
15: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
16: Még egyszer, mi a sportág?
15: Geogesser. Van egy R betű a végén, de nem tudom, az mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
16: Úristen, de nagy!
15: Legyőzte Blinkit.
16: Várjál, Debre a mi fiunk.
15: Debre a mi fiunk.
16: Oké, de ki a Ginkli?
17: Ginkli az korábbi világbajnok.
15: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És... miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
17: Na, várjá, bocsát, közben megérkezik.
15: Geogesser.
16: Ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
15: Nem erről van szó.
16: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
15: Nem.
16: Erről sincs szó.
17: Valamit találnod kell,
15: ugye? Vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan e-játékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belül megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen, hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
17: Egy street view.
15: Igen. Street view.
17: Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
15: Igen,
17: ugye?
15: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlás, ez lehet egy fáspar. Neked pedig az a feladatod, figyeld, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elment mellettünk, gyerekek.
16: De és mekkora részletet mutat?
15: Ott játszik Blinky. Blinkinek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
16: Hát, és már van szurkolótábor.
17: Hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
15: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
17: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
16: Tehát mondjuk egy rendszám?
17: Nem.
15: Na, igen, egy kanadai rendszám. Kanadai egy magyar rendszám, és kivarjuk, hogy Blahalúzatér. Igen. Ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék. Találd ki, hogy hol vagy a világban.
16: Nézd már meg.
15: Csak mutat, figyelj.
16: Egy repet utat.
17: Egy balkanyar.
16: Balkanyar, két oldalt fák. Hát ez bárhol lehet.
15: Állíts meg a képe. Itt a kép, állíts meg. Figyelj. Neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
17: De csak már a döntőben.
15: Mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
16: táblákat,
15: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyomvat madár. Nincs,
17: ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Igen. Nincsenek semmilyen tájékozódási pont.
15: Semmi.
17: Nincsen.
15: Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy, fogalmam nincs, hogy se. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
17: Mondjuk az Eiffel-torony, de háttérben kicsit árulkodó.
15: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre Dame azért nagyon nagy segítség.
16: Ez teljesen beteg gyerekek.
17: Igen. Ezek az emberek egész nap ülnek és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
15: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
17: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
15: Egyáltalán miért játszol ilyet?
16: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket. Hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
15: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
16: Oda nézd, hát megy előre.
15: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehet, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a szintjúképen, akkor te ott tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
16: Na hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
15: Hát ha van felirat.
16: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg az izétáblát.
15: Tehát a kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért így Google Max térkép alatt...
16: Ne szórakozz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
15: Melyik kanyar? És leteszed, hogy Ecuador-Kolumbia közepén, valahol az Ecuador-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ecuadori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet,
16: Feri? Hát soha az életben! Viccelsz!
17: és aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
15: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
17: Vagy Debre, ugye?
15: Tessék? Vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
17: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek.
15: Ezek
17: mit csinálnak?
15: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek, mit tudsz nézni?
16: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak-dél van, sivatag, nincs sivatag.
17: Na, de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növények. Tehát pálmafát látok.
16: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
17: Valószínű. Oké.
15: Okay. Na, de egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, tehát Indonéziától, Tájföldön keresztül. Oké, okay. Mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Júli, mit figyelsz?
16: Hát megütöm Blinkit.
17: Van-e az útszélén Fornett is? És ott van-e Balázs? Mert akkor London.
15: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
16: Hát,
15: megnézném a közlekedést, segít. Hogy melyik oldalon jobb parkolnak, vagy jobb vagy bal oldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
16: Semmit nem segít.
15: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
16: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
15: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui...
16: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
17: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
15: Felfoghatatlan.
17: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák. Tehát, hogy minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy hol vagy.
15: Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra van, hanem... Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap, vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik északi. Féltekén. Aha. Szerintem beadnának neki. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe. Vegyék egy képet a döntőből, Zsűl.
17: Nem tudom, mit csinálj. Budapest egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetes. Tegyél már ki minket.
15: A Lánchídon. Azért csak megmondanák, érted? Egy Blinky játszik, nem tudom hova. Álljunk már meg egy pillanatra. Te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai vagy az ausztráliai részre menni? Én megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
17: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő. Úgyhogy ezt így tudhatják.
15: Valószínűleg, ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát, hogy azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mondd, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
17: Hát
15: nem
16: beszélünk vele. És hívjuk ki. Igen. Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak. Mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
15: Mit néznek?
16: Hogy hát ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
15: Ja, és ő ránéz az autóra látja az árnyékot.
16: Néz, és akkor abból rakja össze.
15: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, amiben te mozogsz. Én akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és streetjúképek alapján világbajnokságot rendeznek.
17: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek
15: soha
17: a streetjúra.
15: Életemben nem kerestem még streetjúra. Soha.
16: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
15: Ha motorozok, megyek a Feri után.
16: Ugye? Tehát, hogy itt azért...
15: Ha nyaralok, megyek a család után.
16: Igen.
17: Valaki menjen elő, az a lényeg.
15: Gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fix helyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyelj, megőrülsz.
16: Talajszíne, forgalom, iránya, növényzet. Ilyen. Ez egyébként egy csomóan játszák gyerekek, csak mi vagyunk?
15: Felfoghatatlan népszerű. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bibelődnél a talajszínével?
17: Hát hogy ez most mindenki van égve.
15: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
17: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez mitől magyar?
15: Most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogyha elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na?
16: Na, ebből legyél okos.
15: Ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor és nem tudom, Kolumbia határán valami.
17: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat, jó, mint...
15: Sanyi fekszik a földön, balra.
16: Igen, úgy kígyós.
17: Valahol
16: fekszik a földön. Látsz egy
17: ha rész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohánybolt.
15: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a biciklét, fekszik az árokban. Tudod, hogy Békés megyében vagy, új kígyós környékén. Disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árokban. Van egy nemzeti dohánybolt.
17: Van egy nemzeti dohánybolt, egy félkész építkezés.
15: Ott van egy presszó.
16: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás. Tökéletes segít.
15: Abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a street túl lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
17: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
15: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarot. Hát most... Zsül megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
16: jó,
15: azt
16: menjünk
15: a kerít.
16: Jó, menjünk már, Zsül, menjünk. Előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi igen az első jel, ami az alapján a... elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
17: A muskátlik az ablakban.
15: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
16: Mennyi?
15: Gázbevezetett, ott a néni balra.
16: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
15: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod.
16: Oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy. Ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
15: Hát mondjuk, ha nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban konkrétan. De hogy találja meg 30 kilométer vagy 30 méter?
16: 30 méteres pontosság. Nem, előbb a világbajnoki döntőben, a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
17: ott a
16: pontot.
17: Ott a dohány volt. Mondtam én.
15: Lottózó, nemzeti dohány volt. Magyarország.
16: Ez biztos.
15: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkodva, egy iszonyat a sólyobringával.
17: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetésre. Olyan is biztos, hogy találunk.
16: De most... Oké, de hogy jutunk közelebb? Igen. Tehát a Magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
15: Fogalmad nincs, hogy ez most mi? Meg tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
17: Szerintem ez Hajdunánás.
15: Hajdunánás, oké, tessék, jó, oké. Ez elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
17: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
15: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, pontosan, ahol van Szolnok. Érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
17: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik a streetjúkat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
15: elkezdtek
17: hogy sokan
15: játszani,
17: vannak.
15: Igen.
17: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
15: Ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
16: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még nem menj előre, mert például...
17: Volt egy kék kuka.
16: ott a kék kuka.
15: Ez valószínűleg nekik jelek.
16: Ez neki jel, hogy ma, tudod, hogy mondjuk Magyarországon meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka, tehát kizársz egy csomó mindent.
15: Láttál már ilyet, tudod, hogy ez melyik országban, melyik kontinensen nem van. De mi nem láttunk ilyen kék kukát.
17: Van
15: hogy...
17: egy lámpaoszlopunk, aminek az alja le van festve zöldre.
15: Zöldre, igen, az is lehet egy jel. Az útfelfestés szintén lehet egy jel, hogy hát még ilyen sárga feketét azért Amerikában, Dél-Amerikában sok helyen látsz, tehát azért ez nem egy szokatlan útjelzés. Látsz még egyébként épületeket, és látsz egy fát. Ők fognak egy kis gombostűt, és 30 méterre leszúrják a világatlaszon a térképen, hogy ez az utca, ez hol van. Nem az országot találja meg, hanem leszúrja oda, ahol ez az utca van.
17: És van ott egy tábla, hogy Welcome to Albania, az lehet, hogy
15: kicsit segít. Tessék, mindenki tippelhet egyet. Legább, tessék, egy földrészt tudsz tippelni. Ausztrália, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Mit tippelsz?
17: Ez szerintem Amerika, Egyesült Államok.
15: Egyesült Államokban van, oké?
16: Okay? Biztos, hogy Dél-Amerika.
15: Dél-Amerikát
16: növényzet,
15: mondod?
16: Növényzet, Dél-Amerika.
15: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van mondjuk, várjál, oké, okay, legyen Dél-Amerika, mondj egy országot.
16: Jó, mamá.
15: Én azt mondom, hogy Ecuador, tessék.
16: Nem.
15: Mit mondasz?
16: Argentina.
15: Argentina, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóban, teljesen mindegy. És
16: följebb, Gyula, hát édes Istenem.
17: Még, előre.
16: Jó.
15: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
16: 50 méterre,
15: érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felezővonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Zsül? Mi a megoldás?
16: Tessék, Limában volt! Nézd már! Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa, mind a ketten.
15: Zsül letette
16: ő Paraguayba tette, szúrta le.
15: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánpartban. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
16: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz az 50 méteres tájathoz képest, a miénk, mondom, vagy 2000
17: kilométer. Én ezt ibahatáron belül.
15: Igen. Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. Tehát biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
17: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát mi volt a döntőkép?
15: Nem, mivel nyerte meg?
17: Belarus. Belarusia. Egy puszta.
15: És megmondta?
17: A nagy büdös.
15: Egy pusztáról kellett megmondani? De ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
17: A nagy büdös puszta.
15: És a pusztában megmondta, hogy
17: az Belorusszia.
15: Hogy az Belorusszia. Oké, okay, most helyezd föl a térképre Belorussziát, tessék.
16: Tessék, hova teszed?
15: Hova teszed? Na, most csak az, hogy Belorusszia, tessék, egy vak térképet. Ő megmondta, hogy a Belorusszián lát egy sztyeppét, vagy egy valami. Oké, okay, tedd föl Belorusszia-t. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
17: Hát elindulok. Megállok az első molkutnál, veszek egy hordogot.
15: Én lemegyek a Bakcsomó partiból, veszem egy hordogot. Elindulok az M1-em héten, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
17: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
15: Ugye? Na, tehát, hogy ugye, hogy hova teszed? Na, hova teszed nagyjából Belorussziát?
17: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
15: Az jó helyre teszed.
16: Mert hogy ugyanaz.
15: Igen, az jó helyre teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok: Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton? Szerintem
17: nem.
15: Vagy tőlünk kelettebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street-ükbe.
17: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
15: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
16: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció, és a Google autó elment mellette, fölvette, és megvan.
15: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motoráztatőt.
16: Ott szexelnek. Azt ti küldtétek, hallgatok, dobjam át valaki, aki
15: és ez Magyarországon van? Hol máshol, nem?
17: Nem, és kegyen.
15: Nem így. Hol máshol, nem, mint hogy Magyarországon.
17: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy elkerüljenek. Hogy ez még izgalmasabb legyen az egész.
15: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
16: Hoppá!
15: Hoppácska!
16: Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajokat.
15: Hoppácska! Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével, igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódás, hogy folyton mászkál mindenhova.
16: Nekünk elég, ha ülünk otthon.
15: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valamit menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más.
0: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
6: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
7: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítés csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
6: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
8: 70-211-22-11.
6: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
9: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
10: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
10: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670-361-1520-as telefonszámon lehet.
12: A téli fűtési szezonban az igazi biztonság nem a szerencsém múlik. Ne érje be az olcsó, fűtőszállal felturbózott kínai klímákkal. A japán Daikin Perfera kifejezetten a legkeményebb téli fagyokra született. Utólagos trükkök nélkül akár mínusz 25 fokban is garantálja az otthon melegét. Most több mint 50% kedvezménnyel. Prémium japán minőség a készlet erejéig. Tekintse meg a készüléket a Chili Klímánál Sopronban, a Lófuttató úton vagy a chiliklima.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Idén sokáig kitolódhat a kerékpáros szezon. Ezen a hétvégén rendezik meg a Krasznai kupát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén akár november elejéig is kitolódhat a kerékpáros szezon Sopron térségében, mondják a szakemberek. A hosszabb őszi túrákhoz azonban elengedhetetlen a bicajok alapos felkészítése. A változékony időjárás és a korai sötétedés új kihívások elé állítják a bringásokat, mondta el rádiónknak Németh Frigyes, a soproni Fricikli kerékpárból tulajdonosa.
14: Egy őszi túránál hamar előfordul, hogy rossz időjárási körülmények közé kerülünk, tehát biztonságosan működő fékek, mindenképp olyan gumiabroncsok, aminek a mintázata még megfelelő mértékű, ne legyen nagyon kopott az abroncs, erre is érdemes gondolni. A világítás, amit nagyon-nagyon sokszor probléma, hogy egyre csökken ugye a világos órák száma, nagyon korán sötétedik. Az őszi időszakban mindenképp javasoltam még inkább olyan ruházatot hordani, ami jól felhívja magára a figyelmet, egy fényvisszamerő mellényt felvenni, sisakról pedig nem megfeledkezni sose.
13: A Soproni Füzetek szerkesztősége a 2026-os kötetbe is várja a városhoz kötődő alkotók munkáit. A szerkesztőség arra törekszik, hogy az idei kiadvány is olyan kordokumentum legyen, amelyre méltán lehetnek büszkék, mondta el rádiónknak T. Horváth József főszerkesztő.
8: Szeretnénk teret adni azoknak az embereknek, akik írnak, akik a gondolataikat, érzéseiket megfogalmazzák vagy versben, vagy novellában. Természetesen várjuk azokat is, akik alkotók és festőművészek, és fotóművészek, hogy küldjék ők is be a képeiket, amelyeket megjelentetni szeretnének, és jó minőségűnek, értékesnek tartanak. A határidőnk az 2026. szeptember 30-a, tehát a hónap utolsó napja, és ezeket általában e-mailben juttatják el, és ez a soproni-füzetek@gmail.com.
13: A kéziratok, valamint a képző és fotóművészeti illusztrációk beküldésének határideje szeptember 30. Ezen a hétvégén rendezik meg a Krasznai kupát, a férfi kosárlabda torna mérkőzéseit a Novomatic arénában tartják. A házigazda Sopron KC mellett a Kecskemét, a Nyitra és a Brno lép pályára szombaton és vasárnap. A soproni együttes ma 18 órától a Kecskemét ellen kezdi a tornát. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutathat a hőmérő a térségben, a megszűnő hőség kedvez a szervezet pihenésének, az érzékenyebbeknél még gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelente?
1: Felkészültek, úgy, mi lehet az?
0: Mi lehet az?
1: Személyes igényel a kapcsolatos?
0: Egy netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
1: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen
2: soft launch.
1: Mi az, megkedjetek ezzel a szóval, mert launch. Hamarosan ebben a korosztályban fogok tartozni.
0: Soft launch.
2: Soft launch.
0: Soft launch.
2: Hát ez volt Balázsi Gyula új cége.
0: Igen, Balázsi Gyula új lesz, az a soft launch.
2: Most már softba megy.
1: Igen. Én tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókára.
0: Hard launch után elmész a soft launchba. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
1: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy ezzel védre, hanem valami más.
0: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
1: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás, jó nyomon vagy, jó mit nyomon vagy, ez a soft launch.
1: Soft launch?
0: Ez egy érdekes jelenség, például, igen, fölemel a középsőjelet, és így szépen kiűzött. Akkor ezek szerint nem soft launcholtatok még.
2: Nem, majd lehet, hogy soft launcholtunk, csak nem tudjuk.
1: Igen, ahonnan jövök, nem szokták mutogatni a soft launchokat.
0: Kemény környékről jöttök ti, onnan jobb oldalról, ott nem soft launcholnak, vagy ha már soft launcholnak. Na, elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Géza,
2: Mártó, vele járok.
0: Hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
2: És nem is írják oda, hogy ez a Géza keze.
1: Nem tegelik be Gézát,
0: csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasószemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító,
1: Szilveszter, azt mondjuk a soft launch, az a hasmerés jelenti.
0: Igen, soft launch az a hasmerés. Szóval a soft launch azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
1: Nem lehet, hogy azt érzed, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egyben mutatna meg, elájulnának.
0: Igen, annyira jó. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így soft launcholjuk a párunkat.
2: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózod szarás közben.
2: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
1: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
1: Egy boka, egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
1: elmondom
0: teszem
1: neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ezzel egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
2: Hogy Géza szép.
0: Hogy Géza szép.
2: Nem. Szép, de nem.
1: Aztán kiderül, hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
1: Nem, no. Az van, az, ahogy a Star Wars...
0: Star Wars, Jézus Isten! Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
1: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs! Szerintem a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózod a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen? Tessék, mi a leginkább jó soft launch kép? Te most egy soft launch-os helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált búdi papír? Mivel soft launcholsz? Tessék.
1: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunch-ba vagy ezzel
1: jó,
0: a helyemat.
1: Jó, okay. De már mi lett, de mocska van.
0: Oké, okay. Azt mondják, valaki azt, hogy kiraknap ide a parókáját.
2: A szívgyógyszerét, nem?
0: Igen, szívgyógyszerét és a parókáját. Nyúlálj! Nem,
2: nem nyúlálj. Nekem!
0: Igen,
1: az ez nem az egyéb. Az én szekrényen Pepi, csak így finoman így adobba.
0: Szerintem van egy kis Pepi, de
1: ez nagyon szoft.
0: Ez paróka és egy éjjeli szekrény, ez elárulja, hogy...
1: Ez egy bársonylancs.
0: Igen, bársonylancshoz hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké. Okay. Mit lehet még kitenni, ami szoft lancs?
2: Bepárásodott autószélvédő a két lábnyommal.
0: Aha, ez is mutat valamit. Mondják, ez már erősebb, mint a soft lancs, mert itt már az előre haladott állapodó vagytok.
2: Hát mire vagy büszke?
0: Azt szerintem funky.
1: De nem szerint, hogy elgázoltál valakit. Vagy már kapcsolat volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Ütöttem valakit, és föltenyeret a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft lancs.
1: Jó, és jön akkor, hogyha a spájzajtó, spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom. Hátul meg a világ, ott áll a spájzajtó alatt egy ilyen csíkban. Aláírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
1: Eternity, és alatt egy Britney Spears szám.
0: Eternity, és ott áll, mint egy ilyen szatír.
1: Igen,
0: nem?
1: Igen. Aha. Igen.
0: Jó. Műfogsor ragasztót raknak még ki sokan, nagyon jó.
2: Aranyérkenőcs,
0: vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre, az is mutatja, hogy soft lancsolsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
1: Vagy két, figyelj, nagyon találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
0: Igen.
1: Oh. És de az egyikén van egy szőrszál.
0: Hullik a szőre?
1: Nem, mert vedlés
0: időzik. Tehát kés kreatinos pohár? Tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
1: Vagy.
0: Akinek hullik a szőre, mert annyit esztoszteroncant, igen. Jó?
1: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
0: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat. Összeagódott
1: a ciklusunk.
0: Oké, okay. Felhajtott WC-deszka, nő vagy, soft lancsolsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, soft lancsoltál?
2: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
0: Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz.
2: Hát ez annyira sablonos.
0: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz, ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
2: Itt a meg a hurka, a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
0: Igen. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó szoftlancs jelenetek, nem?
1: Abszolút.
0: Ott azért meg
2: hát
0: tudod...
2: Hát ott a két fogkefe.
0: A fogkefe is például egy szoftlancs jelenet.
1: Ledobott húgyos alsónadrág.
0: De az a nagyszoba közepén.
1: Nem, a fürdőszobában.
2: Nem visszük ki.
1: Én azért ott hagyva. Te ott állsz, fotózol a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
0: Igen?
1: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
0: Ja, de várjad, akkor ezek szépen. Női lábak, oké?
1: Okay. A te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
0: Igen?
1: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen
0: összegyűjtő alsógatja, hogy ott van a pasi.
1: Igen.
0: Aha. Szerintem soft lunch.
1: Tettél valamit, amit nem akartam, most, de
0: igen,
1: most már mindegy.
0: De megtetted igen. Neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána, ha esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, jaj, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az
1: ami
0: új szerelem, mert eltűnt.
1: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja mások a kezét oldalról, tudod.
0: Azt hiszem, hogy úgyis van szoftlancs, így van.
1: Igen, és akkor...
0: Középen a konzolnál összeér a két kéz, így van.
1: Ahelyett, hogy fognál rendesen a kormányt, ahogy kell két kézzel.
0: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
2: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
0: Igen, bántalmazó,
2: sajnos,
0: egy kicsit, de legalább van egy új kapcsolat.
1: Csak féltékenyek vagytok.
2: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felnémet.
0: Lepatkázott felném, nagyon jó, de akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, mert
2: az
0: elvitte,
2: már
0: és lepatkázod a ízen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát
1: az
0: a női
1: vendégségben vagyok nálatok.
0: Igen, női a bakancs,
1: igen?
0: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
1: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta várta.
0: Igen, már nagyon várta.
1: Jaj, de felvágos vagy, Kati! Érdekes, igen.
0: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van?
1: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak, így a lábaitokat összerakjátok.
0: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
1: Igen.
0: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
1: Meg a faszik úgy szokták soft lancsolni az asszonykákat, hogy hátulról egy sziluett, meg tavernákban tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
0: Pista! vedd meg azt a nyambakiroszt, félpanzion vagyunk a szállodában, és tudsz enni.
1: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és végigszalad a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
0: Igen, igen, igen. Ez egy tök jó videó. Fölgyorsítva leszelepül, beszalad a resortba, beugrik a medencébe, és igen, igen, igen, igen, igen.
1: Aha. Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
0: Benzinautóba dízeles tankolás, nekünk férfiaknak soft launch. Nem? Tehát az nem mutatja egyből.
2: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
0: Igen, frontin, meg kihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt. Frontin, meg kihullott hajfotó. Na gyerekek, örülök, hogy mi Zsüli is akar valamit mondani.
3: Üdvözlőszobából való kiszorulás. Férfiak.
2: De hogy csak állsz, igen, a fürdőszoba.
1: Hát ez Balázs, nem csak egy sima szorulás.
0: Nem csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
1: Tere van, viszont!
0: Igen, ennek az ötlete volt a csia mag. Megint túltoltam. Jó, a gyerekek, örülök, hogy megismertettelek ezzel benneteket.
1: Lehet, még egy mellett egy kőbányai.
0: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
1: Igen. Férfi. Egy férfi jött a házhoz.
0: Férfi van a házhoz. Szóval ez a soft launch, gyerekek. Jó, úgyhogy...
1: Tudjuk már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft launch, hogy mikor adták ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy, hogy az Ivivel mikor te gelted bele.
0: Amikor a Feri ismerkedett, daguerrotípiek voltak, az
2: volt
0: a fényképnek az előszobája.
2: Minden Feri nap volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
1: De Miller az ott volt, neked egy
2: persze.
0: Igen.
1: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
0: Igen, az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
2: És 3 hétig tartott az előhívás.
0: 3 hét múlva kaptál a képet, nem tudott szoftlancsolni, még nem volt közösségi média.
1: 3 hétig, ezzel faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
2: Szétek legyünk.
0: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
1: Hogy mennyire csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
0: Nem volt még. Ő az. Szerintem 2004-5 környékén.
1: Mi megláttak téged a Hamigogó előtt valaki, és akkor megírták, és

0: 90-es években, és akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
1: De akkor láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt vannak.
0: Szerintem inkább igen, így, igen. Inkább ez volt a menete. Hát soft lancsolni semmiképpen nem soft lancsolt.
2: Nem volt
0: ez,
2: hol.
0: Nem volt hol.
1: Ez a hardcore lancs volt akkor.
2: De azok még lenne... kemény idők voltak kicsim.
0: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen, nem? Tehát ez kicsi, ezért ez való, egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
1: Hadd mutassam be nektek, Pistát.
0: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy...
2: Nem, kirak, mondom, ki, ez van
0: hogy
2: benne,
0: a szakítasz, hogy... akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
2: Vagy... Elhúzod, hát nem érted.
0: Izgalmassát teszed.
2: Izgalmassát teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
0: Aha.
2: Ennyi.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleol 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
11: Költöznek? Hova? Lignova!
12: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
13: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
14: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Edzel. De tudod is, hogy mennyit fejlődtél? A mérleg csak a kilókat mutatja. A Cutlerben ennél többet kapsz. Testösszetétel méréssel nyomon követheted a testzsír százalékot, az izomtömeget és tested változását hónapról hónapra. És ami igazán jó, aktív Cutler bérlettel a mérés díjmentes. Ne csak edz, lásd is az eredményt. Cutler Gym Sopron. Több, mint egy edzőterem. Keresd minket Facebookon és Instagramon.
17: Burkolás előtt áll. A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
18: Ha a probléma a dugulás,
19: a kék-fehér autó a megoldás.
18: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
19: 0630 24 24 024.
20: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
21: A soproni szüreti napokon vár a Lions Club Sopron tombolája az Erzsébet kertben. Pénteken, szombaton és vasárnap adományoddal a klub jó szolgálati céljait támogatod. Ráadásul mindegyik tombola nyer. A tombola teljes bevételét a Lions Club Sopron jótékonysági célra fordítja.
22: 7 kényelmes ülés, 540 fokos kamerarendszer, 26 vezetéstámogató funkció. Nem kell hónapokat várnod rá. A gazdagon felszerelt Cherry Tiggo 8 most készletről 11.690.000 forinttól elérhető 2,9%-os THM-mel. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron. Érdeklődj szalonunkban. Carnet Fortop. Sopron. Győri út 40.
23: Anya, megyünk ma is az erdőbe?
24: Futunk, ugrunk, játszunk.
23: És közben észre
1: összesen vesszük, mennyit fejlődünk.
21: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

Én Györki Attila vagyok, az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyárfeelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék. 50. volt ugye

Az imai sláger megy, és folytatjuk a visszaszámlálást. A sereghajtók között ugye 46. volt Teddy Swims-től a The Door, 45. lett a héten Topic, Fastboy, Forget You.

43. helyen szólt Disturbed-től Sound of Silence Serial remixében. Blondissal folytatom most, aki egy riporter szerint nagyobb eséllyel földön kívüli, mint szőke. Annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást, abszolút nem a PC jegyében. Nem mostanában volt, manapság a szőkerők ezért már ugranának, de ahogy visszanéztem ezt a beszélgetést, Blondist egyáltalán nem bántotta ez a kis vicc, szóval mondta,

0: szólt a 40. helyen, Do It Again, 39. Cyril-től, a Stumble On In.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Tame Impalától a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You című dalra. Jöttek is olyan kommentek, amelyek azt mondták, hogy konkrét mintát, szempelet is felhasználtak a dalban, de aztán még White Phillip szakértők ezt cáfolták. De simán elképzelhető egyébként, hogy Tame Impala egyfajta tudatos tisztelgése Steve Monti előtt, aki 1984-ben írta meg azt a dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 36.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió 1-en 33. tőle az újdonsága Lovers on the Dance Floor.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogy ha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: as a lottery. És a Top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan

0: Tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Anya, arra gondoltam,
2: rendet raksz a szobádban.
1: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
2: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékei. Is.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Feldőgnek a motorok Fertőszent Miklóson. Most vasárnap egésznapos autós motoros gyorsulási verseny, tuning találkozó és kiállítás a Fertőszent Miklósi repülőtéren. Lóerők, látványos gépek, sebesség és adrenalin egész nap. És most ingyen belépőt is nyerhetsz. Keresd a nyereményjátékot Facebook oldalunkon. Gyorsulási verseny és tuning találkozó. Fertőszent Miklós repülőtér. Ne maradj le!
8: Shake It Sopron, téged is vár a Central Palace nyitó bulija most szombaton. Érkeznek a kedvenc hazai és külföldi R&B, hip-hop, latin és funky zenéink az elmúlt 30 évből, amihez csatlakoznak napjaink kedvencei is. Shake It Sopron, most szombaton. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
9: A téli fűtési szezonban az igazi biztonság nem a szerencsém múlik. Ne érje be az olcsó, fűtőszállal felturbózott kínai klímákkal. A japán Daikin Perfera kifejezetten a legkeményebb téli fagyokra született. Utólagos trükkök nélkül akár mínusz 25 fokban is garantálja az otthon melegét. Most több mint 50% kedvezménnyel. Prémium japán minőség a készlet erejéig. Tekintse meg a készüléket a Chili Klímánál Sopronban, a Lófuttató úton vagy a chiliklima.hu-n.
10: A soproni szüreti napokon vár a Lions Club Sopron tombolája az Erzsébet kertben. Pénteken, szombaton és vasárnap adományoddal a klub jó szolgálati céljait támogatod. Ráadásul mindegyik tombola nyer. A tombola teljes bevételét a Lions Club Sopron jótékonysági célra fordítja.
11: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
5: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emlékdiplomát adó ünnepséget tartottak a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán. Idén 128 egykori hallgató vehette át jubileumi oklevelét, köztük olyan pedagógusok is, akik 50-60, illetve 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Idén alig támadott a dióburok fúró Lécsopron térségében. Varga Mária növényvédelmi szakember szerint ebben nagy szerepe lehetett az időjárásnak, hiszen a téli hideg és a nyári szélsőséges forróság egyaránt megzavarhatta a kártevő életciklusát. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 21 fokot mutatott a hőmérő a térségben.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió
6: E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
5: Rádió E!
6: A 28.

0: Hetszászári, Sonic Hugel és az It Feels So Good a 27. helyen szólt 26. Blondistól a Never Walk Alone.
1: Rádió egy top 50. A 25.
0: A Repeated az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka, ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csinálták, ebben teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja mindenki pörgetheti Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life! Can you hear the 23.

0: 22. Joel Corey, Be Alright. Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk most, Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió Egy Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to Radio 1 Hangover.

Ma is sláger megy, és még egy kis visszaszámlálás. Nemrég Sam Feltől, Switch Discotől és Rehabtől szólt a Sleep Tonight a 20. helyen. 19. helyre érkezett Accentől.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz vele télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50, a 14.

0: 2018 óta vannak már slágerlistás dalai. A Golden Summer már majdnem a top 10-ben, ezen a héten a 13.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quinches.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a

követte az imént Hypatontól, Norma Jane Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die, gyerünk meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése, gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magából a maximumot. Hát nem sokára itt a Top 50-ben is eléri a maximumot, egyelőre még a 8. helyen szól a Die

Negyedik Sam Felt és a Heart Like Mine. Camrad, Be Mine a dobogón a harmadik helyen.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 után egy gyors közlekedési információ. Regitől jött az üzenet az M6-oson az új terelésről Pécs felé, ugye a 142-es kilométernél a Bonyhád csomópontnál. Itt a külső sáv és a leálló sáv, de a gyorsító sáv is zárva. Felhajtani viszont lehet az autópályára, de körültekintően. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ezután a Shawn Mendes dal után indítjuk a Daily Mixet, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak. Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Feldőgnek a motorok Fertő Szent Miklóson. Most vasárnap egésznapos autós motoros gyorsulási verseny, tuning találkozó és kiállítás a Fertő Szent Miklósi repülőtéren. Lóerők, látványos gépek, sebesség és adrenalin egész nap. És most ingyen belépőt is nyerhetsz. Keresd a nyereményjátékot Facebook oldalunkon. Gyorsulási verseny és tuning találkozó. Fertő Szent Miklós repülőtér. Ne maradj le!
10: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
11: 70-211-22-11.
10: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
12: Soproni születi napok az Erzsébet kertben. Szeptember 11-e és 13-a között várunk benneteket Sopron leghangulatosabb, ingyenes szabadtéri rendezvényén, ahol a kézművesek és árusok kínálata mellett a legjobb soproni borokat kóstolhatjátok. A születi napokon fellép a Kacaj, az Ivy Mafia, a Hot Jazz Band, Badár Sándor, az Analóg Balaton és élő zenekaros nagykoncertet ad a Cosmix. A részletes programot megtalálod a Soproni Születi Napok Facebook oldalán. Szeptember 11 és 13 között várunk Sopronban, az Erzsébet kertben.
1: Reklámot hallottak.
13: 2026. szeptember 12-én szombaton 11 óra 58 perc van.
14: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Idén alig támadott a dióburokfúró légy Sopron térségében. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója, Lakosi Gabriella vagyok. Idén alig támadott a diókbúró fúrólé Sopron térségében. Varga Mária növényvédelmi szakember szerint ebben nagy szerepe lehetett az időjárásnak, hiszen a téli hideg és a nyári szélsőséges forróság egyaránt megzavarhatta a kártevő életciklusát. A mostani helyzet természetesen nem jelenti azt, hogy a dióburok fúrólégy eltűnt volna, továbbra is jelen van, és kedvező időjárási körülmények között ismét jelentős károkat okozhat, mondta el a szakember a Kisalföldnek. Emlékdiploma átadó ünnepséget tartottak a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán. Idén 128 egykori hallgató vehette át jubileumi oklevelét, köztük olyan pedagógusok is, akik 50-60, illetve 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Simon István Ágost, Tontakar megbízott dékányát kérdeztük.
5: Az első és legfontosabb, hogy megünnepeljük az arany diplomások, emlékdiplomásainkat. Ez egy nagyon szép ünnep szeptemberben, készülünk is rá, akár az óvodásokkal, vagy mi is. Ez egy ünnep a számunkra, megünnepelni azokat, akik elődök voltak, és példát mutattak nekünk, utat mutattak arra, hogy hogyan kell a pedagógus pályán is elkezdünk és dolgoznunk.
13: Készül az új évadra a Soproni Petőfi Színház társulata. A színészek a Hegedűs a háztetőn című darabot próbálják. Az előadásban a fiatalok és az idősek közötti generációs szakadék kerül a középpontban, mondta a rádiónknak Csáki Benedek rendező.
11: Szerettem volna megtartani az alapszituációt, az alapszöveget, azonban a díszletet meg a jelmezt, a jelmeztervezővel áthelyeztük egy kicsit ilyen disztópikusabb valóságba, tehát hogy nem tudjuk eldönteni egyértelműen, most 1906-ban vagyunk, vagy esetleg 1939-ben, vagy esetleg 2026-ban. Ez ilyen szempontból biztosan elindít a nézőben majd egy másfajta asszociációs gondolatot, hogy most lehet, hogy ez aktuális. Nem véletlenül veszik elő ma ezt az előadást, ezt a Hegedűs a háztetőt, az országban 4 helyen játsszák. Azért, mert rendkívül aktuális, és a fiatalok és az idősebbek közötti generációs szakadékot próbálom még kiélesíteni.
13: A premiért szeptember végén tartják a Soproni Petőfi Színházban. A Soproni Füzetek szerkesztősége a 2026-os kötetbe is várja a városhoz kötődő alkotók munkáit. A szerkesztőség arra törekszik, hogy az idei kiadvány is olyan kordokumentum legyen, amelyre méltán lehetnek büszkék, mondta el rádiónknak T. Horváth József főszerkesztő.
15: Hát akik ismerik a Soproni Füzetek korábbi számait, szerintem nem fognak meglepődni. Általában három nagy témakör köré épül a mi munkánk. Egyrészt a képzőművészettel kapcsolatos, tehát a festészet, fotoművészet az, amely Sopronban is megjelenik, és a kiállításokról adunk egy éves összefoglalót és egy-egy fotót a képekről, valamint természetesen várjuk azokat is, akik alkotók és festőművészek és fotóművészek, hogy küldjék ők is be a képeiket, amelyeket megjelentetni szeretnének és jó minőségűnek, értékesnek tartanak. Aztán természetesen az irodalom a középpont számunkra, hiszen a versek és a novellák azok, amelyek miatt tulajdonképpen a Soproni Füzetek alapvetően létrejött annak idején, és szeretnénk teret adni azoknak az embereknek, akik írnak, akik a gondolataikat, érzéseiket megfogalmazzák vagy versben, vagy novellában. Azon kívül van egy harmadik eleme is ennek, az, hogy olyan eseményekről is beszélünk a Soproni Füzetekben, amelyek fontosak voltak kulturális szempontból az év során. Ezek szintén lehetnek sokfélék, akár tehát egy szobor, akár leleplezése, vagy bármi, ami a múltat idéző esemény, mindent megpróbálunk ebben a könyvbe összesűrítve átadni az olvasóknak. A határidőnk az 2026. szeptember 30-a, tehát a hónap utolsó napja, és ezeket általában e-mailben juttatják el, és ez a soproni-füzetek@gmail.com cím, amely egyrészt megtalálható a weboldalunkon, mert a Soproni Füzeteknek van egy weboldala is, ott is könnyedén eligazodhat az, aki szeretne küldeni nekünk anyagokat.
13: A kéziratok, valamint a képző és fotóművészeti illusztrációk beküldésének határideje szeptember 30. Habsburg Otto Életút és örökség címmel nyitottak kiállítást a Soproni Levéltárban. Farkas Ciprián polgármester köszöntő beszédében kiemelte, Habsburg Otto személye ezer szállal kötődik Sopronhoz, ezer szállal kapcsolódik a szabad, újraegyesített Európához. A tárlat a páneurópai piknik egyik kezdeményezője, életének és közéleti szerepvállalásának fontos állomásait mutatja be, különös tekintettel az európai egységért végzett munkájára. Ma 14.30-tól Úri vadászat Eszterházán címmel tartanak tematikus tárlatvezetést a Fertődi Eszterházi kastélyban. Az érdeklődők megismerhetik a pompás vadászatok helyszíneit és szertartásait, valamint azt is, milyen szerepet játszottak az események Eszterházi Fényes Miklós udvarában. Vasárnap 15 órától pedig Kertek, Parkok, Titkok címmel indul parktúra a kastély parkjában. Szó esik a kertek tervezésének alakulásáról, a kialakítás finom változásairól, valamint a zöld felületekhez kapcsolódó izgalmas történetekről is. Évszázadok emlékei a Bécsi külvárosban címmel indul vezetett séta Sopronban szombaton 15 órától. A résztvevőknek felfedik a soproni borvidék titkait, és elkalózolják őket a borvidék történelmi múltjába. Választ kaphatnak arra is, hogy miért éltek itt a johanniták és jezsuiták, vagy miért itt ünnepelték a francia katonák Napóleon születésnapját. A találkozási pont a Turinform iroda lesz. Szarvasbőgés túra lesz vasárnap 17 órától a Fertőtájon. A találkozási pont a hegykői Szent Mihály templommal szembeni parkoló. Innen a túrázók közösen indulnak el a vasfüggöny emlékhelyig. A túra elején egy ismertető keretében a résztvevők megtanulhatják mindazt, amit a Magyarországon honos gímszarvasokról tudni illik, ezután felmennek egy magas megfigyelőre, ahonnan eléjük tárul a Fertőtáj látványa, és hallható lesz a közelben nászukat töltő gímszarvasbikák bőgése. Ezen a hétvégén rendezik meg a Krasznai kupát, a férfi kosárlabda torna mérkőzéseit a Novomatic arénában tartják. A házigazda Sopron KC mellett a Kecskemét, a Nyitra és a Brno lép pályára szombaton és vasárnap. A soproni együttes ma 18 órától a Kecskemét ellen kezdi a tornát. Soproni siker született íjászatban. A 3D íjász világbajnokságon a dobogó harmadik fokára állhatott fel kategóriájában Bödei Marcell, az Alpokalja Íjász Sportegyesület fiatal tagja. A nemzetközi megmérettetésen több mint 800-an vettek részt, és hazánkat 200 sportoló képviselte. A világversenyen a magyar csapat 9 arany, 12 ezüst és 5 bronzéremmel a teljes mezőny legeredményesebb nemzeteként zárta a tornát.
14: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy. Rádió. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper szombat délután, hálom mindenkinek el. Startolt a Daily Mix itt a 94.1 Rádió 1-en. A stúdióban innentől Schubert Krisztián, a teletistában pedig csak is az igazi mai slágerek méghozzá mix formájában. Már is jön Tiesto és a The Business, közben pedig, ha lenne bármilyen infónk, akkor osszuk meg az SMS és Viber 23 111 111.

0: party lit.
1: Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, Agyagos Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó együttes és Páskú Veronika zenekarával. Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
2: Szeretnél táncolni, mozogni, feltöltődni? A Soproni Szinergia stúdióban az egész család megtalálja a kedvenc óráját. Gyermek és felnőtt táncoktatás, szalsza, bachata, dance cardio és további edzések várnak a Baross út 24/A-ban. Ha nincs párod, az sem baj. A női latin órákon táncpartnerre sincs szükség. További információkért keresd a Szinergia stúdió Facebook oldalát. Szinergia stúdió.
4: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
5: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most
2: Rádió
6: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió
7: 1. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

ez a DLMX, itt a 94.1 Rádió 1-en. És még a kövi előtt gyors névnapozás, ma Máriákat köszöntjük, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók, és természetesen menj a pacsi mindenki másnak is, aki még ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik jön a Next, Justin Bieber, Sorry, most itt a DLMX.

0: Ez volt a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen. Viszont igazi mai sláger lesz bőven a következő órában is, erről kezeskedem. Mutatom, hogy mivel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Feldőgnek a motorok Fertőszent Miklóson. Most vasárnap egésznapos autós-motoros gyorsulási verseny, tuning találkozó és kiállítás a Fertőszent Miklósi repülőtéren. Lóerők, látványos gépek, sebesség és adrenalin egész nap. És most ingyen belépőt is nyerhetsz. Keresd a nyereményjátékot Facebook oldalunkon. Gyorsulási verseny és tuning találkozó. Fertőszent Miklós repülőtér. Ne maradj le!
4: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
5: A téli fűtési szezonban az igazi biztonság nem a szerencsén múlik. Ne érje be az olcsó, fűtőszállal felturbózott kínai klímákkal. A japán Daikin Perfera kifejezetten a legkeményebb téli fagyokra született. Utólagos trükkök nélkül akár mínusz 25 fokban is garantálja az otthon melegét. Most több mint 50% kedvezménnyel. Prémium japán minőség a készlet erejéig. Tekintse meg a készüléket a Chili Klímánál Sopronban, a Lófuttató úton, vagy a chiliklima.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a 94.1 Rádió egy, ahol csak igazi ma is láger megy, és ez így van ebben az órában is, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. 23-111-111, erre pedig jöhet kb. Minden. Ha van infónk, akkor osszuk meg, segítsünk egymásnak. Én pedig hozom a kövit, Zala Larsson, Lush Life. Most itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. coralsopron.hu.
3: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
4: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
3: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
4: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
3: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
4: Részletek fromhome.hu.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
9: 70-211-22-11
8: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
1: Rádió 1.
10: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Rádió 1.
11: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: Ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Programajánlóval folytatjuk. Születi napok vannak most a hétvégén Sopronban. Rengeteg izgalmas és érdekes programmal, amit megtalálunk a webben. Ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a 94 egy rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. És hát ennyi lettem volna mára, ennyi fér bele a mai műsoromba, úgyhogy Schubert Krisztán most búcsúzik, én köszönöm szépen a figyelmet. Viszont aki teheti, tartson velünk a folytatásban is, ugyanis nincs megállás, csak az igazi mai slágerek. Én legközelebb holnap jövök, találkozom majd akkor is. Ciao, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, arra gondoltam, rendet
2: raksz a szobádban,
1: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
2: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont.

0: A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Shake It Sopron, téged is vár a Central Palace nyitóbulija most szombaton. Érkeznek a kedvenc hazai és külföldi R&B, hip-hop, latin és funky zenéink az elmúlt 30 évből, amihez csatlakoznak napjaink kedvencei is. Shake It Sopron, most szombaton. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
4: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
5: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
6: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
5: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
7: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99 335 270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
8: Költöznek? Hova? Lignova!
7: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
9: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emlékdiplomátadó ünnepséget tartottak a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán. Idén 128 egykori hallgató vehette át jubileumi oklevelét, köztük olyan pedagógusok is, akik 50-60, illetve 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. A Soproni Füzetek szerkesztősége a 2026-os kötetbe is várja a városhoz kötődő alkotók munkáit. A kéziratok, valamint a képző és fotóművészet illusztrációk beküldésének határideje szeptember 30. Ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelecsok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik, délután 21 fokot mutatott a hőmérő a térségben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Loi és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz ki, hogy elköszönhetünk, de a Vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhettünk. Loi, Golden Summer, a David Puente ezzel közös dala szól már is a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes
1: and this is our new single
2: Golden Summer on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira, bár bicit, gondolom, azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot, a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, amikor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Úgy látom, meg úgy hallom, hogy csörgünk. Hello!
1: Tibi vagyok, a játékot kezdtem hogy jelentkezni.
0: Tibi, nagyon korán érkeztél a játékba, ami legközelebb hétfő reggel lesz majd. De, okay. De érzem benned a cheat, érzem benned, hogy megvan benned a konténerfaktor, ha létezik okay. ilyen. Azt tudod, hogy az Atissal is lehet majd összefutni teljesen spontán véletlenül Budapesten. Mondom, hogy hol. 10 órakor, hétfőn délelőtt 10 órakor Budapesten a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál.
1: Oké, köszönöm szépen.
0: Mit csinálsz egyébként? Mivel telik a hétvége?
1: Megyünk a szüleimhez, édesapámnak 80. születésnapja van.
0: Ó.
1: Neki a torták.
0: Hát Isten éltesse. Sokáig erőt, egészséget.
1: Kis pihenés lesz még majd.
0: Annak van most itt az ideje. Meg a vidámságnak, te is egy vidám fickó vagy, úgyhogy Alex Kenji dalát neked is küldöm.
1: Köszönöm szépen.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most

0: Takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejében ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténer játék. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél, úgyhogy pörög tovább a nagy kulcsvadászat. Azt tudom, hogy a konténerben van többek közt egy új Cupra Ravel elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék, hétköznap napközben, itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel, itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyen szinte mindjárt. Barátunk érkezik a Be Mine dalából, de előtte mindent megmutatok, amit a Rádió Egy konténer játékról feltétlenül tudni kell. Lehet jegyzetelni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670-361-1520-as telefonszámon lehet.
10: Feldögnek a motorok Fertőszent Miklóson. Most vasárnap egésznapos autós motoros gyorsulási verseny, tuning találkozó és kiállítás a Fertőszent Miklósi repülőtéren. Lóerők, látványos gépek, sebesség és adrenalin egész nap. És most ingyen belépőt is nyerhetsz. Keresd a nyereményjátékot Facebook oldalunkon. Gyorsulási verseny és tuning találkozó. Fertőszent Miklós repülőtér. Ne maradj le!
11: Edzel. De tudod is, hogy mennyit fejlődtél? A mérleg csak a kilókat mutatja. A Kátlerben ennél többet kapsz. Testösszetételméréssel nyomon követheted a testzsírszázalékot, az izomtömeget és tested változását hónapról hónapra. És ami igazán jó, aktív Kátler bérlettel a mérés díjmentes. Ne csak edz, lásd is az eredményt. Kátler Gym Sopron. Több, mint egy edzőterem. Keresd minket Facebookon és Instagramon.
12: A téli fűtési szezonban az igazi biztonság nem a szerencsém múlik. Ne érje be az olcsó, fűtőszállal felturbózott kínai klímákkal. A japán Daikin Perfera kifejezetten a legkeményebb téli fagyokra született. Utólagos trükkök nélkül akár mínusz 25 fokban is garantálja az otthon melegét. Most több mint 50% kedvezménnyel. Prémium japán minőség a készlet erejéig. Tekintse meg a készüléket a Chili Klímánál Sopronban, a Lófuttató úton vagy a chiliklima.hu-n.
13: Szeretnél táncolni, mozogni, feltöltődni? A Soproni Szinergia stúdióban az egész család megtalálja a kedvenc óráját. Gyermek és felnőtt táncoktatás, szalsza, bachata, dance cardio és további edzések várnak a Baross út 24/A-ban. Ha nincs párod, az sem baj, a női latin órákon táncpartnerre sincs szükség. További információkért keresd a Szinergia stúdió Facebook oldalát. Szinergia stúdió.
14: Soproni születi napok az Erzsébet kertben. Szeptember 11-e és 13-a között várunk benneteket Sopron leghangulatosabb, ingyenes szabadtéri rendezvényén, ahol a kézművesek és árusok kínálata mellett a legjobb soproni borokat kóstolhatjátok. A szüreti napokon fellép a Kacaj, az Ivy Mafia, a Hot Jazz Band, Badár Sándor, az Analóg Balaton és élő zenekaros nagykoncertet ad a Cosmix. A részletes programot megtalálod a Soproni Szüreti Napok Facebook oldalán. Szeptember 11 és 13 között várunk Sopronban, az Erzsébet kertben.
4: A Soproni Szüreti Napokon vár a Lions Club Sopron tombolája az Erzsébet kertben. Pénteken, szombaton és vasárnap adományoddal a klub jó szolgálati céljait támogatod. Ráadásul mindegyik tombola nyer. A tombola teljes bevételét a Lions Club Sopron jótékonysági célra fordítja.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy. 6,5 perccel járunk 3 óra után. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a zenei óra is nagyon változatos lesz. Itt lesz az újdonsült anyuka. Hivatalosan ugye még nem erősítették meg a hírt. Lady Gaga, Mother Monster. Új értelmet nyert az esetében a név. David Guetta, Taylor Swiftet is hozom. Most pedig egy bársonyos férfi hang. Ray Dalton és a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és úgy már mondtam korábban, változatos ez a zenei óra is. Egy kis tropical is belefér, azt hiszem. Ez az igazi nyári elektronikus zenei műfaj, mert jó pár évvel ezelőtt azzá vált, így hivatalosan, félhivatalosan. Most pedig a vénasszonyok nyara elkezdődött, mert hogy ez szeptember közepétől október első feléig tart hivatalosan. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor találják ki, hogy nem annyira PC ez a vénasszonyok nyara elnevezés, és nem tudom, érettnők szezonja, vagy milfek szeptemberen lesz valami új neve. Hozzam a Chasing Paradise-t.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült tipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is emeli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Kuki fog mixelni, 2 órán át, mert hogy a Before Party Show az még Summer Edition, vénasszonyok nyara van, úgyhogy abszolút nyári az időszámítás még nálunk. A folytatásban pedig nem egy vénasszony, hanem fiatal férfi, Martin Garrix nem sokára.
1: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Szeptember végén. Az irodalom és a művészet találkozása a Fertőtáj és a Rába közhatárán, a Gyagos-Szergényben, a Népfőiskolán. Szeptember 24 és 27 között koncertekkel, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal, kiállításokkal, kézműves workshopokkal és gasztronómiával is várják az érdeklődőket a térség egyik legizgalmasabb kulturális eseményén. Kossuth díjas művészek mellett fellép többek között a Krédó együttes és Páskú Veronika zenekarával.

0: Az ingyenes programokról további részletek a Közi Horváth József Népfőiskola közösségi oldalain.
1: Shake It Sopron, téged is vár a Central Palace nyitó bulija most szombaton. Érkeznek a kedvenc hazai és külföldi R&B, hip-hop, latin és funky zenéink az elmúlt 30 évből, amihez csatlakoznak napjaink kedvencei is. Shake It Sopron, most szombaton. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
2: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
3: 70-211-22-11.
2: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
4: All in a Cherry Sopronnál. Cherry Tiggo 4 full hybrid már 8 millió 590 ezer forinttól. Cherry Tiggo 7-es full hybrid pedig 9 millió 990 ezer forinttól. Két full hybrid SUV mindkettő 10 millió alatt. Itt az ideje beszállni. Cherry Sopron most akár fix 2,9%-os THM-mel. Részletek a szalomban. Garnet Fortop, Sopron, Győri út 40. Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyílászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
5: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emlékdiplomát adó ünnepséget tartottak a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán. Idén 128 egykori hallgató vehette át jubileumi oklevelét, köztük olyan pedagógusok is, akik 50-60, illetve 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Idén alig támadott a dióburok fúró Lécsopron térségében. Varga Mária növényvédelmi szakember szerint ebben nagy szerepe lehetett az időjárásnak, hiszen a téli hideg és a nyári szélsőséges forróság egyaránt megzavarhatta a kártevő életciklusát. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, délután aztán északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső zápor előfordulhat. Hűvös lesz a reggel, napközben 20-26 fok közé melegszik a levegő.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
9: Rádió
8: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: nagyon változatos lesz ez az óra is. Például hozom a DJ producer legendát, aki a héten ünnepelte volna a 37. születésnapját. Itt lesz Avicii, jön Miley, aki már nem Cyrus, csak Miley, és 2027-ben egy nagy Wembley arénás visszatérésre készül. Most pedig Ray, aki még Dalton is, de volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: A Rádió 1 konténer játékra?
1: Igen.
0: Ami hétfő reggel folytatódik Balázséknál?
1: Aha. Akkor hát, hétfőn telefonálok.
0: Mindenképpen. Sokat próbálkoztál már?
1: Ja, 300-at.
0: Ó, bízom benne, hogy beérik majd itt a sok munkagyümölcse. Hétfő reggel tudsz legközelebb játszani, és egyébként a helyszíni játékok is folytatódnak, ezt nem tudom, hogy erről tudtál-e.
1: Tudok, igen.
0: Ott leszel a helyszínen? Találkozol majd a Tissa?
1: Lehetséges, aha.
0: Na, hát köszönjük, hogy hétvégén is itt vagy velünk, és szurkolok neked is így ismeretlenül.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Balázs voltam. Szia, hello.
0: Na és hogy hol folytatódnak a helyszíni játékok? Hétfőn, 10 órakor Budapesten, a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál lesz a Rádió Konténer és Atis és a helyszíni játékok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most hiszem, hogy egy nagyon cuki hangüzenetet kaptam Csillától nemrég ezt.
1: Sziasztok! Csilla vagyok Budapestről. Vidám napsütéses őci szombatot kívánok minden Rádió 1-et hallgatónak. Hallgassátok munkaközben, pihenéskor, ha rossz kedvetek van, ha boldogságért. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Csilla, én úgy képzelem, hogy otthon vagy a nappaliban, üvölt a rádió, egy bulizol rá, és nagyon jól teszed. Az igazi mai slágereket pedig most Purple Disco Machine-nel folytatjuk.

0: felé.
1: Újra Rádió egy konténer. Újra jön az őrület.
2: Hallgassa a Rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió egy konténer

0: Jó, egy csak igazi mai sláger megy, és ilyen pop klasszikusok, mint Rihanna és a Where Have You Been. Where Have You Been, Cookie? Hol jártál?
1: At home.
0: Mert hogy Cookie itt van, mert a stúdióban mixelni is fog, 2 órán át Summer Edition, és kívánságműsor is lesz, ugye?
1: Mindent elmondtad, minek vagyok itt?
0: Na mondjál már még.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is,

0: országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár, egy mosoly is gyógyíthat.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Feldőgnek a motorok Fertőszent Miklóson. Most vasárnap egésznapos autós motoros gyorsulási verseny, tuning találkozó és kiállítás a Fertőszent Miklósi repülőtéren. Lóerők, látványos gépek, sebesség és adrenalin egész nap. És most ingyen belépőt is nyerhetsz. Keresd a nyereményjátékot Facebook oldalunkon. Gyorsulási verseny és tuning találkozó. Fertőszent Miklós repülőtér. Ne maradj le!
4: Szeretnél táncolni, mozogni, feltöltődni? A Soproni Szinergia Stúdióban az egész család megtalálja a kedvenc óráját. Gyermek és felnőtt táncoktatás, salsa, bachata, dance cardio és további edzések várnak a Baross út 24/A-ban. Ha nincs párod, az sem baj, a női latin órákon táncpartnerre sincs szükség. További információkért keresd a Szinergia Stúdió Facebook oldalát. Szinergia Stúdió.
5: Burkolás előtt áll. A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.coralsopron.hu.
6: Anya, megyünk ma is az erdőbe?
7: Futunk, ugrunk, játszunk,
6: és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
8: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna, és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát, és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
9: A téli fűtési szezonban az igazi biztonság nem a szerencsém múlik. Ne érje be az olcsó, fűtőszállal felturbózott kínai klímákkal. A japán Daikin Perfera kifejezetten a legkeményebb téli fagyokra született. Utólagos trükkök nélkül akár mínusz 25 fokban is garantálja az otthon melegét. Most több mint 50% kedvezménnyel. Prémium japán minőség a készlet erejéig. Tekintse meg a készüléket a Chili Klímánál Sopronban, a Lófuttató úton vagy a chiliklima.hu-n.
10: Ha a probléma a dugulás,
11: a kék-fehér autó a megoldás.
10: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
11: 0630 24 24 024.
12: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz és akár hivatásként tekintesz rá?
13: Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyjel. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban vagy online. vls.hu
14: vls.hu.
15: Sopron belvárosában 13 négyzetméteres üzlethelység eladó. Érdeklődni a 0670 361 1520-as telefonszámon lehet.
16: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
15: Kia Sopron. Sopron, Győri út 42.
17: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

írja az egyik SMS, itt szól: hajrá kapitány, szuper a műsor, közben az uralkodó és emberi a barkába vagyok a vendégek. Üdvjeni Niki Balázs pár szerelő Békés Csabáról, MTV üdv a stábnak. Hát régóta nem írta nekem, bizony, visszatért. Ezután angolul: I have a song request, Blame by Calvin Harris for Niki Gabriela. Ez most nincs nálam az a szám, Calvin Harris, Blame, de legalább az üzenet elolvastam, és van egy szerelmes üzenetet, tessék figyelni.

Zita Radio, egy jó sok igazi, ma is legjár megy, Lady Gaga, The Dance, oh yes! Hey, 17 óra múlt, 45 percen, még 1 óra 15 percen keresztül mixelek nektek az igazi, ma is legjareket, mert igen, haha, egészen 19 óra X, Summer Edition, Before Party Show természetesen, és 19 és 20 óra között egy órás élő kívánság műsor. De most érkezik egy World is Mine DJ, Yamina, és tovább a nyivéleg üteszem címe, Feel the Fire. Nagy örünk, tegyünk szexisek! Mondjuk forró videóklip,

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Shake It Sopron, téged is vár a Central Palace nyitó bulija most szombaton. Érkeznek a kedvenc hazai és külföldi R&B, hip-hop, latin és funky zenéink az elmúlt 30 évből, amihez csatlakoznak napjaink kedvencei is. Shake It Sopron, most szombaton. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
4: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
5: Együtt sportolna a család? Gyertek el és teljesítsétek a Soproni crossfutást! Gyermek és felnőtt futamok a Soproni hegység legszebb tájain. Soproni crossfutás szeptember 20-án vasárnap. Gyülekező a Hotel Siesta területén. Részletek a Soproni Rendészeti Sportegyesület Facebook oldalán, vagy a crossfutás.hu oldalon.
6: Ki a sport és

0: 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
1: Ki a Sopron? Sopron, Győri út 42.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
3: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
4: A soproni szüreti napokon vár a Lions Club Sopron tombolája az Erzsébet kertben. Pénteken, szombaton és vasárnap adományoddal a klub jó szolgálati céljait támogatod. Ráadásul mindegyik tombola nyer. A tombola teljes bevételét a Lions Club Sopron jótékonysági célra fordítja.
5: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
6: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
7: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
6: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
7: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
6: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
7: Részletek fromhome.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

nagyon egy, ahol csak ég az ima is lágér, a fiúk az egyik üzenek itt szól, cookie, pörgős zenék, jó kedv, vidám, pozitív, jó hangulat, ez kell mindenkinek, én nyom tovább is, szuper ez a cookie show, jött nekem.

0: reggelek egészen 19 óraig, és kivel találkozunk, azt is elmondom, milyen jó fej vagyok, nem? Hamarosan jön Dolci, és Anxiety, you can't find on me.
1: Anxiety, keep on trying me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Feldőgnek a motorok Fertőszent Miklóson. Most vasárnap egésznapos autós motoros gyorsulási verseny, tuning találkozó és kiállítás a Fertőszent Miklósi repülőtéren. Lóerők, látványos gépek, sebesség és adrenalin egész nap. És most ingyen belépőt is nyerhetsz. Keresd a nyereményjátékot Facebook oldalunkon. Gyorsulási verseny és tuning találkozó. Fertőszent Miklós repülőtér. Ne maradj le!
4: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
5: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
4: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
1: Célmaraton 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
6: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
7: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21.
8: A téli fűtési szezonban az igazi biztonság nem a szerencsém múlik. Ne érje be az olcsó, fűtőszállal felturbózott kínai klímákkal. A japán Daikin Perfera kifejezetten a legkeményebb téli fagyokra született. Utólagos trükkök nélkül akár mínusz 25 fokban is garantálja az otthon melegét. Most több mint 50% kedvezménnyel. Prémium japán minőség a készlet erejéig. Tekintse meg a készüléket a Chili Klímánál Sopronban, a Lófuttató úton vagy a chiliklima.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

helyesen. Komolyan mondom, nem hiszitek el? Olyan zene jön, hogy ha hiába most kicsit csúnya az időjárás itt Budapesten, mert itt van a stúdió, láttam egy pár csúnya felő, érkezik egy napsugár a rádión keresztül. Hey! Hallod ezt? Én nem tudok spanyolul, pedig tanultam 3 évig. Elfelejtem minden, csak felül egy ilyen, hogy hola señor, hola señorita, como estás? Muy bien, como te llamas? Que calor, que calor. Ha lesz most egy kis sőség itt a rádióban, az biztos. Érkezik, oly de jó, Zagán, és a szám címe Café con Ron. Higgyetek nekem, ha esetleg egy picike rossz kedved lenne, ezen a zenével minden megoldom, figyelj. Hadi hopp!

a Before Party Show Summer Edition. De holnap újra mixerek nektek az igazi ma is legereket 17 óratől, és természetesen ma este 20 óratől érkezik a diszkusi csapat, utána World is Mine csapat, oké? Okay? Hamarosan

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például

0: Szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Fotófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
4: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
5: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, lányok, fiúk! A kívánság műsor elkezdődött, itt van a mai első telefonaló. Jó estét kínálok, halló, halló!
2: Jakuki Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi?
2: Minden oké, gondoltam kérek egy zenét.
1: Gondoltál, hogy kérsz egy zenét? Jó van, jól tetted. És kinek szeretnék küldeni, hogy gondoltál, hogy kérsz egy zenét?
2: Hát akik ugyanúgy szeretnének zenét kérni, mint én.
1: Ja, jó, oké, rendben. Elég sokan vannak el, Istennek.
2: Na, hát akkor remélem mindenkinek egy kicsit tudunk jót tenni.
1: Jó van, oké. Üzenet lenne? Oké, szép üzenet volt. Jó.
2: Élvezzék.
1: Érezzék, jó, oké, rendben. Jó, köszönöm szépen a telefonáltál, kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönöm,
1: szia! Hello, ez volt a legszebb üzenet, és köszönöm, mivel hallottam. Érkezik el újabb blond is, jaj, de jó, itt volt 2 vagy 3 hét ezelőtt, itt a stúdióban, mixelt nektek élőben. Nagyon jó fejcsajszí, ráadásul egy picike van magyar benne. Érkezik akkor a legújabb deltere, Lovers on the Dance Floor. Halljabb, Kukika, mi nincs be, blond is, itt vagy?
3: Hi, this is Blondish, and you're listening to Kukie.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor, 20 óra ége van a túlsó végén, most kit köszöntsünk?
2: Kívános, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hiányolom a napsütést meg a meleget.
1: Nem tudom, de itt Budapesten sütött a nap, már nem tudom merre vagy, hol vagy, Norvégiában, vagy Svédországban.
2: Esős idő van. Jó. Igen, de még az EU-n belül vagyok.
1: Oké, szuper. De akkor melyik részben rívsz minket? Legalább kicsit tudjunk, hol van az időjárás. Ja,
2: az északi oldalról, egy kicsit hidegebbről.
1: Oké, értettem. Na,
2: itt már föl kell venni a pufajkát. Na. De még rádió egy az van.
1: Jó, hála Istennek. Switch diszkók játszol tőlem, nagyon jó. Kinek szóljon?
2: Minden kirándulósnak.
1: Ah, azt csináltál ma?
2: Igen. Jó tesz egy kicsit.
1: Önök, ez pont jó, mert...
2: a feszültséget.
1: Így van. Ráadásul, mikor valaki megkér a délután egy kicsit farát, ez pont jó, mert ez a szem címot Sleep Tonight, azaz aludni kell este. Szóval jó éjszakát kívánok.
2: Így
1: van. Jó?
2: Minden összevált. Köszönöm szépen.
1: Sziasztok. Köszönöm. Ciao, szia, jó ét. Érkezik nálunk elég újabb, tényleg Switch Disco, ott van mellette Rehab, Sam Federig jut, a szem címe Sleep Tonight.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó, hogy vagy a esetleg vagy csisztok, a van a túlsó végén, most kit köszöntsünk, haló, haló, haló.
2: Szia, Claudia vagyok.
1: Szerbusz, Claudia, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jó az a kis hétvégé, nem? Jól esik mindenkinek, ugye?
2: Persze, mindig jó a hétvége, igen.
1: Nem kell dolgozni.
2: Nem, így van.
1: Jó van. Nem mit szeretnék enni tőlem?
2: Regáli Lilinek a számát szeretném kérni.
1: Jó, a legújabb jó lesz?
2: Igen, igen, szuper.
1: Szuper. És akinek szeretnék küldeni?
2: A férjemnek szeretném küldeni, most éppen főzök, és várom haza finom vacsorával.
1: Na, mit főzöl neki?
2: Most egy ilyen tepsis burgonyát készítek.
1: Szeretsz főzni?
2: Hát, szeretek, igen, de inkább még csak próbálkozok, gyakorlom.
1: Jó van, ügyes vagy. Köszönöm szépen a telefonát, és jó étvágyat kívánok nektek akkor, jó?
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik egy újabb Regan Lili. Hilmi, ez a szemcém, itt a Rádió 1-en. Kukikám, indíts be!
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az idő lennak, fiúkat, én búcsúzom tőletek, ne menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 21-től érkezik Hugh az Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuper keremes hétvégét, jó pihit, vagy jó bulizás, vagy mindkettő együtt, buli után a pihi. Búcsúzom Zara Larsonnál, a szám címe Lush Life Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
9: Ha építkezés vagy felújítás, akkor Parkett Express. A Baross út 24-ben már megérkeztek a legtrendibb színes vinilpadlók is. Továbbá akusztikus falpanel kiegészítőkkel és Sopron legnagyobb faparketta választékával várunk. A kivitelezésben is számíthatsz ránk. Parkett Express, a fa, ami otthont teremt. Parkettexpress.hu.
10: Anya, megyünk ma is az erdőbe?
11: Futunk, ugrunk, játszunk,
10: és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk.
12: Vár a lépésről lépésre erdei szenzomotoros torna és állatasszisztált foglalkozással is színesítjük az erdei élményeket. Ismerd meg a lépésről lépésre erdei szenzomotoros tornát és csatlakozz hozzánk, részletek a Facebookon.
13: Soproni születi napok az Erzsébet kertben. Szeptember 11-e és 13-a között várunk benneteket Sopron leghangulatosabb, ingyenes szabadtéri rendezvényén, ahol a kézművesek és árusok kínálata mellett a legjobb soproni borokat kóstolhatjátok. A születi napokon fellép a Kacaj, az Ivy Mafia, a Hot Jazz Band, Badár Sándor, az Analóg Balaton és élő zenekaros nagykoncertet ad a Cosmix. A részletes programot megtalálod a Soproni Születi Napok Facebook oldalán. Szeptember 11 és 13 között várunk Sopronban, az Erzsébet kertben.
14: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkósít! A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
2: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti showja, szombat este is, egy órán keresztül, Diszkósít 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ne felejtsétek, ma este szombat helyen a csapat, hiszen Diszkósít Legends lesz.
4: Ladies and gentlemen, madame, on her, madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, egészen este 9-ig a 100%-osan megújult Diszkósít Radio Show-ban.
2: Mondjuk ez nem igaz, csak jövő héttől, mert 42 dal van beszerkesztve, de majd meglátjuk. Kezdünk Alex Kenji felvételével, a Bambolival köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Szenő diszkosít a rádió, egyen bár egyetél a Mixel, itt van vagy PJ Shane, DJ Junior, és ma este nem csak itt, hanem majd élőben Szombathelyen is játszunk egymás után, Hanvai PJ kezd, aztán utána én folytatom fél kettőtől, és utána érkezik 3 órára Bárány Attila.
1: Aki rendszeresen hallgatja az adást hétfőtől kezdve, kapott arra információt, hogy tényleg mennyire meg vagyunk újjóba, kevesebb dal lesz, ugyebár nem mondjuk annyit a fellépéseket, meg egy csomó újítás van egyébként.
2: Igen, meg egy csomó rikörrendet fogunk játszani. Jövő héttől.
0: Meg popdance-et diszkosít verzióban, ott is fogunk csinálni.
2: Az lesz ilyen, igen, de most nem az jön. A Falls felvételét halljátok, egyébként ez egy 14-15 évvel ezelőtti dal. Deep House verzióban nagyot ment, most én csináltam belőle egy biztonságot. A Late Night szólít a Rádió 1-en a diszkosítban az igazi mai slágerek.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermédiszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Máriák, Gujdók, Ibolyák, Irmák, Palomák és Tóbiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Herriet, Tóth Gézad, Diego Mazzola, Saska Istvánné, Margitka, Pete Csaba Rádió 1-ből, Bánfi Zsolt, Kránic Ildikó és Fazekas Gergő. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most nem zeneire jönnék, de nem tudom, hogy láttátok le egy héten, hogy van egy ilyen aranyszínű új Cybercab, ez a neve.
0: Igen.
2: Ezt a bizonyos amerikai cég csinálja, ami a legjobb elektromos autókat csinálja. Nincs benne pedál, nincs benne kormány.
0: Teljesen automata.
2: Egyszerűen csak beülsz, beütött, hogy hova mész és visz. És ez azért jó, mert hogyha nagy Isten mozgásodban korlátozott vagy, például zseniális szerintem, vagy hogyha egyszerűen csak bulisztál, és ugye nem tudsz vezetni, nem? Hiába van jogsid, akkor beülsz és elvisz ábbe. Zseniális egyébként.
1: Ez a jövő. Ezt mondom, 10 év mire jön, csak közben szóltam.
0: Nekem abszolút jó, mert én beülök az autóba, és én egyből elalszom. Tehát én beülök, azt ebbe tényleg elalszok.
1: Hát kérdés, hogy hova visz. Na menjünk tovább a heti dal premierrel. Kim Carnes érkezik, és a Bette Davis Eyes 2026-os Bissensemix-e. Itt a Rádió 1-en a Diszkosítben.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédióson 3D-ben, de félőben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én hamarosan érkezem majd Szlovákiába, illetve a Felvidékre. Komárnova, Castellón nyitóbulián zenélek éjféltől, és aztán 3-kor váltom majd DJ Juniort, a szombathelyi diszkosi legendszer.
1: Én pedig megfertőzöm fertőzött elektronikus zenével, hiszen este 11-től évfélig játszom egy órán keresztül majd a helyi városi napon, és onnan érkezek fél kettőre a diszkosítra, majd Hanvai PG-t váltva.
2: Én egyébként ma délután érkeztem vissza Észtországból, ahol lopva a diszkosi dumáját, észtosztoztam a világ legexkluzívabb szórakozó helyének létrehozásához. Erről videók majd kerülnek a TikTok csatornámra, tessék csekkolni. Ma este egyébként Nyírádon kezdek, és utána majd én kezdem a sort Szombathelyen.
0: Most pedig megyünk tovább Kelisszel. Ez a Milkshake 2026-os Bizonyos Mix-e itt a Rádió Egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Milkshake.

0: Ez a Rádió 1 esti show, a Diszkos itt Rádió Show, Bárány Attila mixel, itt van Hamvai PJ és én DJ Junior is, és hát kérem szépen, még annyit akartunk mondani, hogy a szülinap érkezik az is, sőt, én most néztem itt a naptárt, nekem be van írva egy október 1-e. Én azt kérdezném, hogy van egy ilyen magánbuli, vagy valami ilyesmi, ami diszkosítás, és ide be van írva október 1-ére egyébként, hogy ebből lesz valami?
1: Semmit
0: tudunk erről valamit, tudunk erről valamit?
1: Ez a céges buli, nem, ami tavaly is volt.
0: Igen, és ez ráadásul egy csütörtöki napra van beírva egyébként.
2: Hát figyelj, az én naptárom ezt nem mutatja, így jártál.
1: És azt tudod már, hogy a születésnapi diszkosít bulin kik fognak játszani?
2: Nem vagyok benne biztos.
1: És az be van írva a naptárodban?
2: Az be van írva. Egyébként október 24-én lesz diszkosít Legends, méghozzá Békés Csabán.
0: Igen, ezt tudom. Ez ideig oké.
2: Okay. Vagy nem úgy tűnt, hogy...
0: Nézek. De nekem egy október 1-e van beírva egyébként ilyen nagy dómos mindegy céges bulira.
2: Igen, az nincs.
1: Mert a 24-ének is így beírva.
0: Nem, ez még szeptember.
1: Ja, azért, aha.
0: Itt október 1-e van.
2: Na, most, hogy ezt megfejtettük, merjünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Méghozzá érkezik a folytatásban Billy Idol. Ú, de szerettem, nagyon jó, tényleg jó volt. Na, mindegy, a Heroin című felvétele 2026-os Bissensőben, itt a Rádió 1-en. Well, I wish I was born a thousand years ago.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít rádiósó. Búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárányattal és jó magam Hanvai PG. Személy szerint én azzal, hogy ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ma este érkezem egyből ide a stúdióból, Nyírádra, utána pedig Szombathelyen, majd én kezdem ebben a hónapban az első diszkosít aktivizációt, és a vadonatúj luxus szórakozó helyről tessék csekkolni a videókat majd a TikTok csatornámon, ugye ez lesz az, ami a tervezettek szerint majd valahol Saint-Tropez magasságában fogja megnyitni a kapuit. Ez egy bárka.
1: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy most a gépgáz, ahogy szoktam mondani németesen, egy nagy gázzal indulok és Fertődön állok meg. 23 órakor kezdek, egy órát pörgetek majd ott a helyi városi rendezvényen, aztán szintén nagy gázzal érkezem, de ott már lesz időm átérni 1:30-re, hiszen váltom Hanvai PG-t a Diszkosít Legends-en Szombathelyen, és minden DJ Junioros egy csomó új tartalom kikerült a DJ Junior videócsatornára a YouTube-ra, hogyha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be, én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen. Szevasztok!
2: Szlovákia, Komárno, Castello nyitóbuli, és aztán érkezem én is Szombathelyre. Ennyit a fellépésekről, holnap este 8-tól újra Diszkosít a Rádió Egyen, most pedig érkezik a 3 Minutes to Explain, Fed Legrand, Funkerman és a Sharmonologic közöse, természetesen a 2026-os Beats & Shell-ben. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
4: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
5: www.masterpartner.hu.
4: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol csinál. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt. Minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
7: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
6: Egyáltalán miért játszol ilyet?
8: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket. Hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
6: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
8: Oda nézd, de hát megy előre.
6: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
7: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
6: Lekapcsolom abba azért, de neki megyek a falnak. Gyertet. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
8: Hát,
6: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
8: Semmit nem.

0: festéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
1: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
2: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
0: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és streetjúképek alapján világbajnokságot rendeznek. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével.
2: Hát hogy ez most mindenki van égve.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati külön kiadásunkat, ami 4 órás. Imádni fogjátok ezt a mai műsort, ezt garantálom. A Loving Arms lemez játszóknál. Hello Andris.
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Kezdjük is el a nem a délutáni live mixet, mindjárt összeszedem magamat, hanem szedjük össze magunkat a World is Mine Radio Show-ra, mert hogy itt is van Gordótól a Loco Loco, amivel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem, a Loving Arms-szal.

0: David Guetta, a Fantasztikusok együtt, ez volt a Shine a Rádió 1-en, a Furbiz Mine Radio Show-ban, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és hogyha egy világsztár DJ, valamint egy fantasztikus pop előadó összefog, és készítenek egy közös zenét, hát abból csak is valami igazán jó sülhet ki.
1: Abból lesznek a Rádió 1-es lágerek, úgyhogy köszönjük Martin Garrixnek, valamint Ed Sheerannek. Repeat It következik tőlük itt a Rádió 1-en, a Furbiz Mine Radio Show-ban. Én megígértem nektek, hogy jó zenék jönnek, hát tessék, itt is van, úgyhogy szombatra felhangolódásra, valamint a hétvégére fel, mert Juhász Geri, valamint én, Loving Arms, Andris, itt vagyunk veletek végig.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1. És benne a Word is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás. A Loving Arms a lemezjátszóknál 10-ig, aztán jön még New Week, Antonio, és lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után Jamie Jones-tól. És nagyon szeretjük a következő zenét, ez egy vadonatúj dal, nyomatékosan hívjuk fel mindenki figyelmét rá, óriási sláger lesz belőle az év második felében, egy norvég trió készítette.
1: Igen, ez egy nagyon jó dal, én annyira szeretem azokat a TikTok videókat, valamint Reels videókat, ahol látom, hogy tömegek tulajdonképpen ezt a dallamot dúdolják, tényleg annyira megjön a bulizás, az meg a Rádió 1-ben zenélés, ez a kedvem, hogy ezt el nem tudom mondani. Úgyhogy nektek is a hétvégéhez csináljuk a hangulatot, ezért hozunk nektek ilyen újdonságot is, úgyhogy itt is van Bauszoló Magnetic, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: zenéket és új előadókat is. A Laughing Arms lemezjátszói mögött Tame Impala érkezik most, és a Dracula. Apropó Dracula, Andris, hiszel a vámpírokban?
1: Én hiszek. Tulajdonképpen én szerintem valamilyen szinten én is egy vámpír vagyok, mert csak sötétben tudok létezni, úgyhogy kicsit így éjjel fel is ébredek, úgyhogy én küszködök mindig az elalvásra, úgyhogy szerintem valahol minden DJ-ben van egy kis vámpírvér.
0: És szerintem ez rád hatványozottan igaz, konkrétan ugyanúgy nézel ki, mint mondjuk 6 éve. Ezt most hallják, komolyan mondom. De minden vámpír ugyanúgy néz ki évszázadokkal később is. Szívesen.
1: Meg nem láttad a hasamat, most pont kit akarja. A nyár azért erős volt, úgyhogy azért, de köszönöm a bókot. Igyekszem, pont azt mondom, hogy az éjszaka hibernál, úgyhogy nekünk a zene a vérünk, vagyis igen, ettől fiataladunk. Na de itt is van Dracula, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en, a Verizmer

0: Just the Way You Are szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Laughing Arms állt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten találkozunk, Geri. Élmény volt, mint mindig. Úgyhogy nektek meg kellemes hétvégét. Szevasztok.
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is nyúlvék.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
6: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
7: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
6: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. rbfnyilaszzarokft.hu.
8: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
9: www.masterpartner.hu.
8: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Semmi. Blinky azonnal megmondta, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
10: Egyetem, miért csinálsz ilyet?
0: Egyetem, miért játszol ilyet?
11: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
0: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
11: Oda nézd, de hát megy előre.
0: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hát régen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
10: Én rossz helyen fordulok Levekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
0: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak, érted. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
11: Hát,
0: megnézném a közlekedést,
11: segít.
0: Hogy melyik oldalon jobb parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
11: Semmit.
0: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
11: Hát, az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
10: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
0: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
10: Hát hogy itt ez most mindenki van nézve.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz

Árni irány a rádió1.hu. Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now. Well, it's mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, Nyúvikkal bulizunk tovább. Hello, Nyúvik.
1: Bambolé. Bambolé-a.
0: Na, szevasztok, hello, Geri, mindenkinek. Az összes Rádió 1-es hallgatónak, tessék szól a szomszédnak, és indulunk. És hát Bambolé-a helyett Bambolé-val indulunk, és Samboy PG és Roberto Vini bootlegében elkészült Alex Kenji felvétele, ami egészen nagyon dübörget itt a nyáron nálunk. Úgyhogy tekerjetek fel, jó szórakozást mindenkinek.

0: zenékkel hangolunk rá titeket a szombat éjszakára. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1, és benne a Third Is Mine Radio Show. Nyúlik a lemezjátszóknál, Lost Frequencies jön.
1: Lost Frequencies egészen jót hozott nekünk, és egészen újat. Leave It All, csak az igazi mai slágerek között.

0: köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön idén nyáron a fesztivál szezonban. Óriási ment mindenhol a világon.
1: Így van, én minden buliban pörgettem, és talán első köz voltam, aki a Rádió 1-en is elkezdte játszani. Imádtam az elejétől, az első pillanattól kezdve ezt a felvételt. Cassian érkezik, és a Come to Life itt a Rádió 1-en.

0: Third is Nine Radio Show szombat este. Nyúvik?
1: Geri, tedd föl a kezed, ha mened. Put your hands up. For én Detroit. For Rádió 1. Úgy igazából innentől kezdve most már az egészen dübörgősre vettük a figurát. Aztán a végén nincs megállás.

0: Rádiósóban a Rádió 1-en. Mindjárt jön Antonio, New Week-nak pedig egyetlen darra van már csak ideje ma a lemezjátszók mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Egy nagyon-nagyon titkos 40-es szülinapra. Ú, ezt nem is volt szabad elmondanom. Mert hogy hölgyről van szó, de úgyse tudjuk, hogy ki az. Nóri, nem. Na mindegy, szóval Nórinak boldog szülinapot, az ő szülinapján fogok játszani, és onnan pedig megyek egyenesen.
0: Én addig elmondom Nórinak, hogy 40 után kezdődik az élet.
1: Igen, egyébként teljesen kétségbe volt esve. Hát de most ő ezt nem meri elmondani. Nórika semmi gond nincs, 40 fölött is így van élet. Onnan pedig megyek Bábolnára a Kukorica Fesztiválra. Úgyhogy csá, hello.
0: Nóri, olyan 1 millióan hallgatnak most minket.
1: Boldog szülinapot.
0: Isten éltessen, puszi. Ez jó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: mindenkinek, Antonio is befutott, ő pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Biztos észrevettétek, hogy újra óriásit megy a retro hangzás, de most modern klubköntösben. Így hát, amivel indulunk, az nem más, mint Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Act, a Switch Disco és Rehab Sleep Tonight, ez egy speciális Antonio remix volt belőle a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban szombat este, ami pedig most érkezik az egyszerre régi és egyszerre új.
1: A dallamok a 2001-ben született Mary J. Blige felvételéből, a Family Affair-ből kerültek elő. Már is érkezik James Hype és Volkoder újdonsága, a 1-2-3 itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Groovy 69 és a Stardust Medley with Dust. Ez egy különleges idei 2026-os Antonio edit volt belőle a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban természetesen maga Antonio itt mellettem a lemezjátszói mögött. Övé nálunk minden szombat este, ilyenkor 11 és éjfél között, és imádni fogjátok azt, ami most jön. Ez egy vadonatúj, dögös house zene. Nagyot szól.
1: Amikor a brit house elit összeáll, abból csak valami igazán ütős dolog születhet. Clooney és Prosper közös klubimusza pontosan azt adja, amit a címe ígér. Engedd el magad, jön a Free Your Mind, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

David Guetta és a Third Is Mine. A Third Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Néhány percig még Antonio a lemezjátszói mögött. A Cats and Dogs érkezik most, és a Fire.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

is Mine radio show starts now. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, Jamie Jones guest mix-e jön a következő egy órában. Az első dal a Mighty Dubcats és Just Another Groove.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a Third Is Mine Radio Show. Abban is a Guest Mix hetente egy óra ilyenkor szombat éjszakánként mindig kiadó nálunk. A lemezjátszóknál egészen éjjel egyig. Jimmy Jones.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Third Is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A Third Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a Guest Mix is derendben volt. A mixek egyébként a World is Mine-ból kereshetők hamarosan a radio1.hu meg az applikációnkban. Az igazi mai slágereket pedig hozom megállás nélkül, most Lady Gaga in the Dead Dance-el, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Na gyerünk,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely nem sokára fél kettő lesz, kellemes éjszakát. Ha valakinek melóznia kell, és hát azért vannak néhányan, azoknak kitartást, aki viszont bulizik, élvezze. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. Most például arra gondoltam, hogy egy aránylag frisset, Shakirától, aki nagyon sokat énekelte ezt ezen a nyáron, a Die Die, ami érkezik itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely ő pedig Robin Schulz, aki már 12 éve a zenei vonalában. Nagyon sokszor jelölték már Grammy-díjra is, ezen kívül pedig nyert egy csomó európai zenei díjat. Hát, mert ilyen jó dalokat csinál, mint ez a vadi új Robin Schulz, Better Times, már indul is a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a konténerjátékunk pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig mindent megnyer, amit az idei Rádió 1 konténer rejt, hétfőn pedig a Corvin Plázánál várunk mindenkit extra kulcsokkal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is